0: Andrét.
1: Rádió Andrét. FM 105.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.
2: Rádió Andrét.
3: Szevasztok, hey!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Izraelben október 27-ére értek ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. művészetek völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talián Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják majd át. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zene Kert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben is folytatódik.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 6 óra után vagyunk, 3 perccel július 15-ére ébredtünk. Én Vörös Levente vagyok, és már a hét közepén járunk. Hihetetlen, hogy szalad az idő. Mindjárt itt a hétvége. Na jó, azért az még egy kicsit odébb van, de addig is megnézzük, hogy mi a helyzet odakint. 21 fokot írnak a hőmérők, látni, hogy éjszaka esett és kicsit fel is frissült a levegő. Egyébként ma 31 Celsius lehet a csúcs, viszont sárga riasztás van kiadva zivatarra, szóval eső érkezhet, az esernyőjét ne hagyja otthon. Na de egyelőre most ennyit az időjárásról, mert vannak még, akiket ünneplünk, és a névnaposok, születésnaposok után a kalendáriumba is beleássuk magunkat, előbb viszont szemlézünk pár friss hírből, addig pedig a Right in the Night érkezik. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4:07 lesz, 4 perc múlva, július 15-e, szerda van, és ha már az időjárásba kezdtem belebonyolódni az előbb, akkor ott folytatom, ahol abba hagytam. 21 fok van tehát, 31-ig húzhat a hőmérő, azért főként felhős időre számítson ma, és még esőre is lehet készülni, úgyhogy ehhez igazodva a mai divattip nyári ruha esernyővel. 15 óra környékén érkezhet majd egyébként a csapadék, akkor érdemes rá számítani. Az allergiásokon segít ugyan egy picit, de a csalánfélék közepes, a gombák magas póraszámmal vannak jelen a levegőben. Szerencsére front nem érkezik felénk, de a záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat majd a levegő, ami nehéz légzést és légszomjat is okozhat, emellett rosszabbodhat az asztmások állapota. Az is fontos persze, hogy erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss szezonális zöldséget és gyümölcsöt, illetve figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, ami ugye lehetőleg víz legyen. Tehát hol kisüt a nap, hol elbújik, hol esni fog. Ezt kell tudni így reggel hirtelennyében, majd még rá nézünk az időjárásra, úgyhogy most már a legfrissebbekből böngészgetek. Például abból, hogy Vitézi Dávid közlekedési miniszter bejelentette, hogy a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György is, a tegnapi napon pedig felmentette Lepsényi Istvánt, eddigi igazgatósági elnököt, és Parag László igazgatósági tagot is. Úgyhogy azt nyilatkozta még, hogy a magyar vasúti közlekedés felvilágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, az új igazgatóság kinevezéséről pedig a közlekedési és beruházási minisztérium rövidesen intézkedik. Aztán üzemanyag árfronton is történik változás, a 95-ös benzin bruttó beszerzési ára mától 14 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 7 forinttal drágul. Ugye az emelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a közel-keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak. Többek közt az, hogy Trump lebombázta Iránt, illetve az amerikaiak lebombázták Iránt, és Trump érdekes nyilatkozatokat ad ki ezügyben, sőt az interneten üzengetnek egymásnak, úgyhogy elég érdekes a helyzet, maradjunk annyiban, ez felfelé hajtotta a kőolaj árát, a Brent olaj jegyzése már 86 dolláron van, a dollár pedig 313 forinton váltják középárfolyamon. Aztán vissza Magyarországra, illetve hát ezek után vissza ide, mert hogy 2,5 évnyi cigaretta van egy illegális eszközben, valójában valóságos meghívó a mértéktelenségre. Elkezdtek terjedni ezek az új vape-szólók, vagy web-szólók, én nem is értek hozzá egyébként, de ismert rapperek és minden korosztályból érkező járókelők is szívják. Egy politikus is ezzel jár a parlamentben, egy illegális, addiktív elektromos cigarettáról van szó, ami hirtelen elárasztotta Magyarországot, ami az előnye, az igazából a hátránya is, már 80 és 180 ezer slukkos, tehát ilyen szívásos termékek is vannak belőle, úgyhogy sosincs vége, sosem fogy ki, ez az egyik legnagyobb problémája, ugye míg a cigarettáknak van vége, el lehet őket szívni, addig hát ezt elég nehezen. Ugye három fő problémája van, egy szakember azt nyilatkozta, az ellenőrizetlen illegális gyártás, a mértéktelen használatra ösztönző kialakítás, ugye ez a nagyjából végtelen számú sluk, valamint az, hogy az ilyen eszközök az illegális piacot és azon keresztül a szervezett bűnözést is segítik. Úgyhogy nem jó a helyzet, legfőképpen az ilyenek Szlovákiából érkeznek hozzánk, és nagyon cselesen, nagyon fifikásan árulják őket, vagy valamilyen gyümölcsös pólóként van, mármint hogy gyümölcs mintájú pólóként van felrakva a piacra, vagy esetleg bele lehet futni különböző internetes csoportokban is. És akkor végül egy fontosabb hír, mert hogy a közmédia nyerte a pályázatot, az M4 Sport fogja ingyenesen közvetíteni az NB1 mérkőzéseit. Ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett szervezett meccsek közvetítési jogait nyerte meg az MTVA, és így a köztévénél maradnak. Ugye ezeket akkor az M4 Sport, illetve a Dunavörd M4 Sport Plus fogja adni. A most megkötött megállapodás egyértelművé teszi tehát, hogy a 2026-27-es idényben is ingyenesen követhetők lesznek a magyar profi labdarúgás legfontosabb mérkőzései, és egyébként nem csak azok, az OTP Bankliga mellett a Mercati Bankliga, a női NB1-es bajnokság, a férfi és női futsal NB1, a férfi és női magyar kupa, valamint a férfi és női futsal magyar kupa, illetve az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott mérkőzései is maradnak az MTV-nál, a közmédiánál.
Volt egyébként még két pályázó, a Network 4 és a Sport TV-t fenntartó AMC is jelentkezett, de idén is az MTVN-nál nyert. A szövetség eredetileg 8 milliárd forintot szeretett volna kapni, de a piaci szereplők úgy gondolták, hogy a jogok ennek legfeljebb a harmadát, negyedét érik. Ez minden, tehát így a hírekről, a legfrissebbekről, úgyhogy zakatolunk tovább, gyorsan köszöntjük mindjárt születésnaposainkat, előbb viszont még a névnaposokra is rátérünk, állok és távlunk közöse után, jó reggelt! Andrit reggel! Hey,

0: Egy kicsit újra 2016-ban éreztük magunkat. Itt az Antriton, jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra 23-at írunk. Az év 196. napján vagyunk, még 169 van tehát hátra. A Henrikeket, illetve a Lórántokat köszöntöm, mert ők ünneplik ma névnapjukat. A Henrik férfi név a germán Heinrich névből származik, elemeinek jelentése ház, vagy bekerített hely, és hatalmas uralkodó. A Lóránt férfi név a germán eredetű Roland magyar alakváltozata, az R és az L betűk felcserélődésével képződött, de vannak még egy páran: Aurél, Bardwin, Barót, Benventuno, Bonaventura, Bozsóka, Csege, Csegő, Egon, Estilla, Estellia, Esténa, Hendrik, Kardos, Ladomér, Leonora, Manuela, Manuela, Opika, Orlando, Örkény, Örkönd, Pompília, Stella, Talamér, Vladimir, Vladislav és Zomilla. Számukra is kívánunk sok-sok boldog névnapot, természetesen a születésnaposainkat is köszöntjük mindjárt. Elő viszont még egy fiatal, nemrég berobbant srác énekel, ő Zomber és a 12 to 12. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Jó reggel, szép napot, ez az Andrit reggel, fél hét múlt egy perccel, úgyhogy eljött az ideje, hogy a születésnaposainkat ünnepeljük, akikből ma is akad egy pár. Ezen a napon látta meg ugyanis a napvilágot Szabó Gyula, Kossuth és kétszeres Jászai Maridia színművész, a Nemzet színésze, Bolgár György, magyar újságíró, riporter, műsorvezető, író, valamint Egervári Sándor, magyar labdarúgó szövetségi kapitány is, de aki szintén ma ünnepel, Liptai Klaudia, magyar színésznő, műsorvezető, és Bata Adrien, azaz Barbie, magyar énekesnő is, aki egyébként nemrég énekelt nálunk 6 óra előtt pár percen. Úgyhogy sok-sok boldogságot kívánunk nekik! És természetesen ünneplésként zenélünk is egyet, mindjárt közben pedig bekészítem a kalendáriumot. Tartson velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet,

0: lenni jó?
1: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
2: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Ez az Andrit reggel.

0: A Csak azért is szerelem. Jó reggelt, ez az Antrit reggel. Szép napot kívánok. Már 7 perc múlva lesz 3/4 hét egészen pontosan. Július 15-én szerdán járunk, és akkor, ahogy szokott lenni, kinyitom a kalendáriumot, így is ígértem, megnézzük, hogy mi történt ma. A legfontosabb eseményekből szemlézünk. 1099-ben az első keresztes háborúban a keresztények bevették Jeruzsálemet, az életben maradt lakosságot pedig lemészároltak. Hát, hogy ez mennyire említésre méltó, azon lehetne vitatkozni, de ugorjunk is tovább. 1162-ben megkoronázták II. László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott csak. 1490-ben a Rákosi országgyűlés Jagelló Ulászló cseh királyt választotta meg magyar királynak. Milyen nagy megválasztások meg királykodások mentek itt. 1514-ben Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntő vereséget mérte a jobbágy felkelőkre, Dózsa Györgyöt és vezérdársait pedig fogságban ejtették. 1846-ban megindult a Pest és Svác közötti első magyarországi vasút, vagyis hát megnyílt a vasútvonal, és 1931-ben Endres György, valamint Magyar Sándor átrepülték az Atlanti óceán. Úgyhogy ez minden, ami említésre méltó, és természetesen meg is emlékezünk egyes dolgokra. Gratulálunk utóbbiaknak, hogy sikerült átrepülniük az Atlanti óceán, és közben pedig zenélünk is egy picit az időjárás, meg a sporthírek előtt. Érkezik az igazi popdiva, a legenda Cher és az All or Nothing. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

Ez az Antrit reggel. Egy perccel múlt 3:47, és akkor, ahogy ígértem, gyorsan ránézünk az időjárásra. 22 fokot írnak már a hőmérők. A mai napon számíthatunk esőre, illetve UV-sugárzásra is. Hol felhős, hol derült lesz az égbolt, vagy legalábbis kevésbé felhős, úgyhogy napsütésre is lehet számítani. Nyári ruha, esernyővel ez az időkép ruhatipje. Mindenképpen tegyen el egy kisebbet, hogyha teheti a táskába például. Egyébként akkor, ahogy már mondtam is, megnézzük, mi a helyzet sporttéren. Megvan ugyanis az egyik döntős a labdarúgó világbajnokságon. Spanyolország tegnap este 2-0-ra győzte le a franciákat. Az első gól az első félidőben született Oyar Zabal büntetőjéből, a másodikat pedig Pedro Porro rúgta az 58. percben. A döntő másik résztvevőjére ma derül fény, 21 órakor rendezik ugyanis az Anglia-Argentina elődöntő mérkőzést. Evezünk egy kicsit hazai vizekre, mert hogy bajnokok ligája selejtezői zajlott szintén labdarúgásban. A Győri Eto, mint magyar bajnok vehetett részt ezen, és csak azért múlt idő, mert tegnap 2-2-es döntetlent játszottak, így a Vikingur Reykjavik Izlandon történt győzelme után 3-2-es összesítéssel jutott tovább. Tehát a győrieknek itt a bajnokok ligája véget ért. Ne csak rugdossunk, hanem dobáljunk is egy kicsit a labdát. Az U20-as férfi kézilabda Európa bajnokságra térünk rá, ahol a magyar válogatott 41-28-ra verte a házigazda románokat a főcsoportban, ezzel a második helyen végeztek a harmadik számú csoportban, és az első csoport győztesével, Németországgal játszanak majd holnap 18:30-kor a rájátszásban. A rugdosás és a dobálás után pedig ütögessünk is, mert a teniszeseink is viaskodtak. Marozsán Fábián meccsét ugyan törölték a Horvátországban rendezett ATP 250-es tornán, a WTA 250-en Jászvásáron viszont Gáfi Dalma és Udvardi Panna is játszott. Előbbi 2-0-ás vereséget szenvedett egyiptomi ellenfelétől, utóbbi pedig 2-1-re győzte le a spanyol Romero Gormazt. No hát ennyit az időjárásról, valamint a sporthírekről. Ugrunk is tovább mindjárt horoszkopozni. Előbb viszont még Dua Lipa énekel nekünk egyet. Jó reggelt! Antrit reggel!

Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 6 óra 51-et írunk, és ahogy ígértem, nekiugrunk gyorsan a horoszkópnak, nem is totojázunk, a rákkal kezdünk, mert hogy nekik a havában vagyunk. A rákra nagyon szerencsés nap vár ma, pénzügyekben és szerelemben is jó szerencse érheti, akár lottót is vehet ma, vagy valami más, szerény léptékű szerencsejátékot is kipróbálhat, de nagyobb az esélye a gyarapodásra, akkor, ha valamit ön is letesz az asztalra, valamilyen alkalmi munkát vállalhat, ami ráadásul igen élvezetesnek fog találni. A vonzerejét is kipróbálhatja ma, nem fog csalódni. Az oroszlán nagyon optimista emberré lett, ami a környezetében valakinek szemet szúrhat. Még az is megesett, hogy megpróbálja önt elkedvteleníteni és negatívumokkal bombázni. Ha azt veszi észre, hogy valaki csak a bajjal, betegséggel, gondokkal és problémákkal keresi meg önt, akkor inkább kezdje jó messzire kerülni az illető társaságát. Valószínűleg egy friss, erőkre éhes energiavámpírral van dolga. Szűzként ne feledkezzen el a mosolyról, már félig meg is oldotta a problémát, ha nem felejt el a megoldás közben mosolyogni is. Így van ez akkor is, ha ön az ügyintézős, akkor is, ha ön próbálkozik ügyes-bajos dolgát valamilyen hatóságnál elintézni. Az otthonában a legszemélyesebb terében még inkább kötelező a mosoly. A kedvesével legyen most elnéző, ő még önnél is jobban ki lehet merülve. A mérleg az elmúlt időszakban tényleg kapott hideget-meleget, de mégis inkább több hideget a szerelem terén. Mától azonban fordul a kocka, ez pedig annak köszönheti, hogy visszatér a méltóság érzetem. Mihelyst megérzi önön a kedvese, hogy a lelke már nem tépázott, hogy többre is becsüli magát, már nem lesz szüksége a pitizésre, hiszen azzal inkább csak rontott a helyzetén amúgy is. A Skorpiónál az otthoni viták fellángolhatnak, ám kora reggel mégis jobb lenne elkerülni azokat. Egyszerűen azért, mert nincs idő az értelmes megvitatásra. Próbáljon meg ön legalább higgadságot erőltetni magára, és néhány kedves szóval megnyugtatni a kedvtelen kedvest. Amikor aztán hazaért, rátérhetnek az érzelmi boncolgatásra, de ha még jobbat akar, akkor inkább meghívja a társát egy kockás terítős kis vendéglőbe. A helyzet még mindig változatlan, azaz nagyon is változékony a nyilas körül, de ön már ezt nem is bánja. Kezd ráérezni a változatosság és a kiszámíthatatlanság ízére, ez nyáron így is van jól. Ma is a spontaneitás vezérli, mikor útjára ered, felfedezhet új helyeket, új embereket csatangolásai során, és még az is lehet, hogy ehhez el sem kell hagynia a várost, ahol él, de a falut igen, a kicsi hely szűk most önnek. És akkor elértünk a horoszkópunk feléhez, úgyhogy természetesen itt most félbehagyjuk, a bakkal folytatjuk majd. Előbb viszont még Amy McDonald énekel nekünk. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Amy McDonald és a This is a Life. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, nem egész 4 perc múlva már 7 óránál járunk, úgyhogy gyorsan még befejezzük a második részét a horoszkópunknak, és ugye a baknál hagytuk abba, vagyis hát velük folytatjuk. Ugye a baknak a pénzügyek miatt fő a feje, nem ártana még egyszer átgondolnia, hogy mit is tegyen, mielőtt döntésre szánja el magát. Az ígéreteit is be kell tartania, de nem szabad, hogy minden tartalékát feléje. Az elkövetkezőkben még nagy szüksége lehet a biztos alapokra. A kölcsönökkel mostanában, de különösen ma bánjon óvatosan. A gyanakvások korán sem ok nélkül való. A vízöntő az utóbbi időben nagyon sokat vitatkozott, mostantól inkább a maga formálására használja a jegyében járó Plutó erejét. A sport a testének és a lelkének is hasznára válik. Az általa a sikereket érhet el azon a téren, melyre most a legnagyobb szüksége volna, önmaga megregulázására. A tanulásban is sokat haladhat előre, csak úgy, mint bármilyen fizikai munkában, akár kertészkedhet is. A halak mostanában kénytelen lesz kicsit a háttérbe szorítani a saját igényeit, de a figyelme annyira másra irányul, hogy ez valójában fel sem tűnik önnek. Akár a gyermeke, akár az üzlet, akár valamilyen alkotás vonja el a figyelmét, ön valósággal belefeledkezik a tevékenységbe. Ami ma dolgozik, az kétségtelenül több puszta munkálkodásnál. Alkotás az a szó legnemesebb értelmében, legyen büszke rá. A kos az utóbbi időben jóval szürkébbnek és zárkózottabbnak mutatkozik, mint azt megszokták mások. A mai napon végre lesz alkalma változtatni ezen, s kicsit kinyílhat. Nem kell tettetnie, mert nincs itt a főnök vagy a társa, szóval cincoghat ama, mint ama kisegér. A munkát ennek ellenére nem hanyagolja el, sőt, még nagyobb kedvel és lelkesedéssel tudja végezni azt. A keménységét a sportban is kipróbálhatja. A bika körül sincs éppen minden rendben, ezért lemondaná egy találkozót, amit mára beszélt meg, de szerencsére az illető vagy a saját meggondolása miatt mégsem tesz így. A másik embernek ugyanis igen nagy szüksége lehet arra, hogy éppen ma önnel beszélhessen. Talán bajban van, talán segítséget, vagy csak tanácsot szeretne kérni. Nagyon megérdemli, hogy ezt megtegye neki. Ennyivel tartozik. Az ikreknek egy utazás nem várt szerelmet hozhat, érdekes módon akár még olyan személlyel is, akivel valaha, nagyon régen már volt egy kis afférja, vagy akár még hosszabb kapcsolata is. És bár igaz, hogy a szerelem nem káposzta, ez esetben a felmelegítés mégsem lehet az ártalmára, de arra azért ne számítson, hogy túl soká tarthat, vagy hogy bármit is változtat a jelenlegi helyzetén, családjogi értelemben. No, hát ennyi a horoszkópunk, érkeznek a hírek, ezekből informálódunk, aztán természetesen érkezik Sasi is, akivel napi ötösözni indulunk, hogy mi a témánk, és kiket kérdezünk, az pedig kiderül a hírek után, maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Szélerőmű madárkonfliktus térképet készített a Madártani Egyesület. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sülyök Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. A jogszabály szerint a módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéseig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges, elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, fogalmazta. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készeléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utas tájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után. Derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből, amelynek eredményét kedden ismertették az MTI-vel. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után, ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződésminták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azzal a céllal, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelmi szempontokat a gazdasági érvekkel egyenragú súllyal vegyék figyelembe a beruházók, tervezők és döntéshozók. Az MML levélben is megkereste kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, arra a bejelentésre reagálva, miszerint augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki, tájékoztatta az egyesület keden az MTI-t.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, szivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt, időnként élénk lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel lépjük túl a 7 órát, én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett a stúdióba Sasi.
6: Jó reggelt, hello, Sasi. Jó reggelt, szia Levi.
0: Július 15-e szerda van, éppen kezd kisütni a napocska.
6: És már nagyon meleg van, és nagyon párás egyébként a levegő.
0: Uh-huh. Hát igen, ugye éjszaka esett.
6: Ennek érezzük a hatását,
0: így
6: igen.
0: Így van, párásabb a levegő, erre mindenképpen számítson. No, napi ötöshozni fogunk ebben az óránkban. Okay. Mi a mai kérdésünk?
6: Azt a kérdést tettük fel, hogy az autóban ki a zeneválasztás joga, a sofőré vagy az, aki az anyósülésen ül?
0: Így van, úgyhogy öten fognak válaszolni arra, hogy vajon ki keveri a zenét egy utazás során. Mm. Előbb viszont még az FLM talál meg minket. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, 2 perc múlva, 7:45, mi pedig itt vagyunk Sasival.
1: Jó reggelt. Hello, hello. Szia,
0: Levi. És nekiugrunk akkor a napi ötösnek, amit beszéltünk. Ugye a mai kérdésünk, hogy...
1: Az volt, hogy az autóban kié a zeneválasztás joga, a sofőré vagy az, aki az anyósülésen ül?
0: Így van, és akkor ötön el is mondják nekünk, kezdjük mondjuk Nikivel.
1: Na, akkor visszamegyek, mert máshogy beszéltük meg, de nem igen, baj. Nem baj. Oké.
0: Okay.
1: Nikiről mit tudunk rendben? Niki sportos nő, aki igyekszik átadni tudását a fiatalabb generációnak.
0: Na, hallgassuk Nikit.
2: Mindegy, kihol ül az enyém meg a lányom, és felváltva keverjük a számokat, hogy kinek mi a kívánsága. Illetve hát, hogyha viszont a sportolóimmal utazok együtt, akkor pedig mindannyian közösen ők a DJ-k, úgyhogy mindenkinek igyekszünk eleget tenni a zenei igényeinek.
0: Na hát elég...
1: Teljesen szimpatikus megoldás egyébként, nem? Hogy mindenki jól érezze magát, amikor utazik, főleg, hogyha hosszabb úton.
0: Igen.
1: Vagy útra mennek, nem?
0: Igen, Niki férje, nem tudom, hogy hogy érzi.
1: Azt mondom, hogy neked nagyon más a véleményed, azt látom már így az arcodon.
0: Nem feltétlen, csak kíváncsi lennék, hogy mi a helyzet.
1: Meg szerintem itt nem kell udvariaskodni, hogy most férfi nő, nem? Most a nőnek legyen igaza, vagy a férfi kedvezni szeretne a nőnek, és akkor azt hallgatja, amit a nő szeretne. Na, majd erről mesélsz,
0: jó, hogy nálatok, hogy működik. Nem, hogy okay. Igen. Az következő Zoli a sorban, róla mit tudunk?
1: Oké. Zoli mindennapjai a filmek körül forognak, jelenleg is egy moziban dolgozik.
0: Na, de vajon zenét is hallgat, az itt a kérdés?
3: Amikor én vezetek, akkor általában magamnak állítok zenét, de nem zavar, hogyha más állítja, úgyhogy nem szokott zavarni, hogyha az anyóson valaki beállít valamilyen zenét, csak legyen jó.
1: Na, ezzel egyet értek egyébként, igen.
0: Amúgy ezzel abszolút én is egyet tudok érteni. Mondjuk az, hogy Zoli, ha egyedül utazik, akkor maga rak zenét, ez meglepet. Ez annyira váratlanul ért, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyenre is
1: saját
0: képesek.
1: Magának választja a listáját,
0: ilyenre
1: igen.
0: Is képesek. Jó, no, hát akkor ketten már elmondták, hárman még hátra vannak, hogy ki a zeneválasztás joga az autóban, a sofőré vagy az, aki az anyós ülésen ül. Erre vagyunk kíváncsiak. És folytatjuk majd természetesen elő, viszont Calvin Harris és Sam Smith közös érkezik a Promises. Jó reggelt!
4: Andrit reggel!

0: Jó reggelt! Ez az Antriz reggel, 8 perc múlva fél 8 van. Itt vagyunk Sasival, napjátosban.
1: Jó reggelt!
0: Tárgyaljuk, hogy mi a helyzet a zeneválasztással az autóban. Ugye az a kérdésünk, hogy?
1: Az autóban kié zeneválasztás joga, a sofőré vagy az, aki az anyósülésen ül?
0: Ugye ketten már elmondták, Nikiéknél hölgyuralom van.
1: Hát felváltva a lányával, azt mondta, hogy döntek,
0: hát
1: amikor
0: hölgyuralom.
1: Hát amikor ketten vannak, akkor csak lányok vannak, hát egyértelmű. Más kérdés, hogyha az apa is bentül, akkor mondjuk ő elviseli ezt.
0: Igen, ez itt a kérdés. Illetve Zoli mondta, hogy ha egyedül megy, akkor ő rögzenét. Milyen meglepő dolog, ugye?
1: Igen.
0: De egyébként őt nem zavarja, csak jó.
1: Lehet meglepődni, ha hirtelen más lenne,
0: mint amit ő...
1: Igen.
0: No, vissza vannak még hárman, folytassuk mondjuk Timivel, mit tudunk róla.
1: Oké, Timi imádja a sportot, futni szokott, edzőterembe is jár, de régen lovagolt és kézilabdázott is.
0: Hallgassuk, hogy akkor ő hogy áll a zenékkel az autóban.
2: Ez az Antrit reggel.
0: Rossz gomb, mindjárt megoldjuk.
3: Én elég gyakran utazom egyedül, és igen sokrétű az a zenei műfaj, amit én szeretek, úgyhogy nálam mindenben van készítve. Elsősorban mondjuk így, tehát azt hallgatom, amit én éppen akarok. Viszont, hogyha mondjuk másokkal utazom, akkor tőlem bármi szólhat egyébként, mert én tényleg nagyon sok mindent szeretek, a férjemmel megyek, akkor vele nagyon megegyezik a zene ízlésünk. Viszont, hogyha valakivel megyek, és annyira nagyon szar a zene, akkor azt én szoktam jelezni. Szerintem így igazából nincsenek ilyen szabályok, vagy legalábbis így nálunk, hogy most, ha valaki vezet, akkor annak a zenének kell szólnia, amit ő szeret, meg szoktuk beszélni.
0: Az jó, hogyha olyannal megy az ember, akinek hasonló a zene ízlése.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy amikor te vezetsz, akkor tényleg olyan zene szóljon, aki kikapcsol, feltölt, nem viszi el a figyelmedet. Nem, nekem is vannak a zenék, amit egyáltalán nem bírok elviselni, nehogy a vezetés közben, amikor még figyelned is. Igen, például, vagy ez a mostani, nem tudom én milyen zenéknek mondják, amikor egy gépi zene van, se ritmusa, se refrénes, se semmilyen nincsen.
0: Ja, mert nagyon tudsz.
1: Igen, tehát nekem azok nem. Akkor ilyenkor általában megszokott, vagy ilyen régi típusú zenéket szoktunk berakni, amit ismersz már, hogy ne vonjál nagyon a figyelmedet, ne kelljen odafigyelni mondjuk a szövegre, vagy ne új legyen, hogy nagyon akart hallani, vagy hallani. Szerintem ez fontos azért vezetés közben, meg ugye ne legyen nagyon hangos, az is nagyon fontos, hogy a forgalmat azért halld.
0: Főleg, hogyha jön egy mentő, egy
1: például, igen.
0: Abszolút
1: ez egy fontos dolog.
0: No hát, hárman már elmondták, ketten még hátra vannak, hogy náluk hogy zajlik ez az autó a zene választás az autóban egészen pontosan.
1: Autót is választhatunk, az is jó.
0: Azt még nem tartunk el, még csak a zenét. És akkor most megbolondítjuk kicsit a statisztikát, mert akkor most ténylegesen meghallgatjuk a Well Hello dalát. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, jó reggelt. Egy perc elmúlt 7:30, itt vagyunk Sasival az Antrit reggelben, és a napiat tárgyaljuk.
1: Mi a mai kérdésünk? Az volt a kérdésünk, hogy az autóban ki a zeneválasztás joga, a sofőré vagy az, aki az anyósülésen ül.
0: Igen, az előzőekben is hallhattunk egy véleményt.
1: Hasonlóak voltak egyébként szerintem, tehát mindenki konszenzusra jut, nem?
0: Igen.
1: Csak hogyha nagyon-nagyon rossz a zenem, mondjuk a Timi, akkor szól érte, de egyébként mindenki elfogadja a másik igen. választását.
0: Szerencsés, mert hogy a férjével hasonló a zenei ízlésük.
1: Igen.
0: No, Mária legyen mondjuk a következő, mit tudunk róla?
1: Mária szeret főzni, kirándulni és a barátaival lenni, ezek vidítják fel a leginkább.
0: Na, hallgassuk Máriát.
2: Hát... A sofőré lenne, mivel a sofőré a kötelesség, a jog viseli a nehézségeket, tehát ő az, aki azért uralja a helyzetet, tehát ő válaszol, de hát nem mindig van így, mert van úgy, hogy aki az anyós ülésen ül, nagyobb hatalommal bír, mint az, aki vezet. Tehát ilyen esetben átnyúlkálhat, és átkapcsolhat, és adhat utasításokat. Hát ez a sofőrtől függ, persze, hogy engedi-e. Tehát udvariasságból persze a sofőr megkérdezheti, hogy ez most tetszik, melyiket szeretnéd, de attól függ persze, hogy milyen az anyósülésen ki ül. Tehát, hogy milyen pozíciót tölt be. Nálam mondjuk ez elképzelhetetlen, hogy megkérdezzem meg a mellettem ülőt, hogy neked ez tetszik, vagy zavar, nem zavar, de mindenképpen alkalmazkodom.
0: Na, hát akkor Mária.
1: Ez érdekes egyébként, amikor mi is utazunk így barátokkal, általában azért rádiót hallgatunk, ugye ameddig tudunk, addig a rádiontütöt hallgatjuk, egy darabig egyértelmű, utána ugye már elmegy, akkor meg általában valami halkabb zenét szoktunk, hogy tehát ugye beszélgetsz közben leginkább, hogy ne legyen zavaró,
0: igen.
1: És szinte akkor csak majdnem hogy mindegy, hogy mi szól, háttérzen, igen.
0: Mert a hörgős, mert
1: Mert egyébként érdekes, mert amikor Lilláikkal annak idején, ugye a gyerekeken nagyon sokat vittem a Balatonra, kifejezetten volt, akkor még ilyen kazettás magnórádió volt bent ugye az autóban, a Balatonra járó kazettánk volt, amit csak mindig akkor raktunk be, amikor a Balatonra mentünk.
0: És akkor azon volt több dal.
1: Igen, és közben lehetett üvölteni, nagyon élvezték a csajok, mondjuk akkor nem zavart, hogy üvöltöttek mögöttem, neked volt egy kicsit, nem tudom, hogy emlékszel a dalra, nem tudom, melyik együttes, vagy kié volt ez a dal, hogy megyünk a Balatonra, és belepisilunk a Balatonba, valami fogalmas volt ilyen, nem mindegy, ez annyira élvezték a gyerekek, és akkor ezt hangosan üvöltve.
0: Na hát ez kicsit a tegnapi témánkhoz
1: visszacsatolva, igen, hogy igen.
0: Na de most akkor inkább a zeneválasztás jogáról tárgyaljunk, Norbival, ő az utolsó.
1: Így van, Norbi rengeteg mindennel foglalkozik, vállalkozása is van, az egyik legnagyobb problémája, hogy minden is érdekli.
0: Na hallgassuk Norbit.
3: Hát általánosságban nem tudom, nyilván a sofőré, hát ő a főnök. Egyébként nálunk óriási szerencséje van az egész családnak, hiszen a párom gyakorlatilag a család DJ-je, és valami hihetetlen jó zenei áldottsága van a feleségemnek, és hát iszonyatosan szeretjük a zenét, amikor ő válogatja. Rá szoktuk rakni Bluetooth-tal az autóra, és akkor gyakorlatilag az egész család azt hallgatja, amit a anya kever zenéket, és hát varázslata van, hangulata van, úgyhogy imádjuk.
1: Na, ezt is ritkán lehet hallani egyébként, de tök jó.
0: Igen, én szeretem néha kivenni a közvetlen emberi faktort a dologból.
1: Igen.
0: A rádióhallgatással, ugye?
1: Uh-huh.
0: Mert ugye ott nem az van, amit én szeretnék, hanem az, ami megy, és kicsit változatos, és ezért hallgatok egyébként meglepő, de inkább rádiót.
1: Uh-huh.
0: És bárhol vagyok, helyi rádiót mindenképpen. Tehát nem ilyen országos, mit tudom én, uh-huh, ahol háromszor megy egy dal, és az út alatt, egy órás út alatt harmadjára hallom ugyanazt a dalt. De hogy mindenhol helyi rádiót, és... Egyébként, ha meg úgy megyünk valahova, hogy többen, akkor meg nekem van előfizetésem, és akkor nincsenek reklámok, stb. Tehát az én telefonomról megy, általában a barátnőm intézi a dolgot, de van, hogy csak elindítok egy dalt, és utána amit dob a rendszer, az jön, nincs előre lista, semmi, ami jön, aztán ha nem tetszik, akkor max átnyomjuk.
1: Igen, mert nekem is van, ami állandóan bent van egy kis pendrive-on, és ezt hallgatom éjjel-nappal, de rájöttem, hogy unalmas már egy idő után. Tehát jó az, amit te is mondasz, hogy legyen meglepetés, hogy milyen zene jön majd a következőben. Nem, az egy olyan jó dolog. Egyébként most kicsit így dicsérjelek benneteket. Én nagyon-nagyon szeretem, egyébként most elég sokat otthon voltam, ugye, és hogy délutánonként is hallgattalak benneteket, mert bőven volt időm. Szerintem fantasztikusan jó most így a zenei összeállítás, a zenei válogatás.
0: Igyekszünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Remélem, hogy más is így gondolja,
1: és ez nem öndicséret akart lenni, hanem tényleg valóban így van, hogy tényleg minden típusú zene megtalálható, azt hiszem most
0: így van, a kedvencei, meg a tegnap slágereim. Ezek érkeznek természetesen a folytatásban is, meg az útinfo, azzal is jövünk hamarosan, úgyhogy érdemes velünk tartani, ne menjen sehova. múlva.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: Vrum, szélsebesen megjöttünk az útinfokkal. Sasi, mi itt látunk, okay, mi a helyzet a környéken?
1: Mondom is. Az M6-os autópályán az országhatár felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot és egy forgalmi sávot aszfaltozás miatt. Az 55-ös főúton kaszálást végeznek Alsónyéktől egészen a Tűr István hídig. Bonyhád és Bátaszék között az 5603-as úton kaszálnak, így ott is a munkagépekkel és útszűkülettel találkozhat, ahogy a Szálka-Mécsény összekötő úton is.
0: Így van, én pedig közelítek a városra, azt látom, hogy az Újvárosi templomnál kezd megélénkülni már a forgalom, a Kadarka utca, a vége, Parászta utca eleje szintén ilyen, ezen kívül a Damjanich utcában lehet még kocsisorral találkozni a felüljárónál, ahol tanítóképzeleti kereszteződésben, valamint a kórház északi sarkánál, a kápolnánál is többen vannak, mint ahányan szoktak. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, és legyen ilyenkor különös tekintettel az autóbuszállomás, vasútállomás közötti szakaszon közlekedő gyalogosokra is. Rendőről, trafiról érkezett bejelentés, kint vannak a 6-os főúton Bonyhád-Szerdahely között, ott a nagy lejtős emelkedős szakaszon, illetve, ha jól tudom és jól láttam, akkor a 6-os úton is Duna-Szentgyörgy után találkozott velük, de egyébként is közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal lát, akkor csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
4: Antrit reggel!

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.
1: It ain't no country club either.

0: Szép jó reggelt kívánunk, ez az Antrit reggel, 12 perc múlva 8 óránál járunk, és akkor ahogy megszoktuk, időjárásunk egyet, frissítünk egyet, mi a helyzet reggel,
1: mondom
0: ugye 21
1: is.
0: Fok volt, most nézzük, hogy okay.
1: Szerdán a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt, időnként élénk lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Kora reggel 20, délután pedig 21 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Így van, sárga a figyelmeztetés van kiadva egyébként zivatarra.
1: Láttam, hogy kinéztél az ablakon, te is ezt látod, ugye?
0: Hogy 25 fok és zápor, de én nem tapasztaltam az előzőekben egy záport, inkább napsütést, mert hogy elmentek a felhők, inkább ma az esőt majd ilyen 16 óra környékén várhatjuk, egy kis megérénkült széllel, együtt keleti széllel. Az UV-sugárzásra érdemes odafigyelni, viszont 11 és 15 óra között bőrünket védjük, sapka, kalap, illetve valami fényvédőkrém, például lengeruhát egyébként, amit érdemes felvenni, nyári ruha esernyővel, ezt ajánlja az időkép is, és a pollen jelentésre rátérve csak annyi, hogy a csalánfélék vannak közepesen, a gombák pedig magas póraszámmal jelen a levegőben, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Fronthatás szerencsére nincs felettünk, ezt megúsztuk, a meleg idő miatt viszont a meleg frontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel, ez fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, mind-mind ilyen hasonló finomság lehet. A napos időszak, mint például ami most is van, jó hatással lehet a hangulatunkra, illetve a közérzetünkre, és emellett persze azért fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket sok friss gyümölcs fogyasztásával, vitaminokkal, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevételére
1: is. És testmozgással, hogyha van egy gyönyörű időnk, és még kellemes a hőmérséklet,
0: sétálni, igen,
1: így van most délelőtt.
0: Úgy nagy meleg, meg UV-sugárzás, érdemes tenni egy kört a városban, és egyébként ennyi nagyjából az időjárásunkról, úgyhogy hamarosan összegezzük óránkat, és le is zárjuk. Előbb viszont még ránk szólnak, hogyha hangosan énekelünk, legalábbis az LGT ezt kéri.
1: Igyekszünk minél hangosabban.
0: Menjünk tovább velük, jó reggelt! Ez az Antrit reggel!

0: A Spice Girls és a Wannabe, jó reggelt! 3 perc múlva, nem egész 3 perc múlva, 8 órán járunk, összegezzük.
1: Akkor gyorsan.
0: Gyorsan itt az Antrit reggelben az első közös óránk a Csasival.
1: Igen, az volt a kérdésünk, hogy az autóban ki a zeneválasztás joga, a sofőré vagy az, aki az anyósülésen ül.
0: Aki az anyóson ül, ugye?
1: Igen, nagyon tetszett. Az se rossz. Na, szóval nagyon hasonlóak voltak szerintem így a válaszok, tehát így mindenki eldönthette, hogy vagy ő ugye próbálja magát a zenét összeállítani, ahogy mondta ugye Zoli a legelején, hogy amikor ő vezet, akkor ő választja ki a saját zenét, amit
0: amikor
1: szeret.
0: Egyedül vezet, ezt mondta.
1: Igen, de nem zavarja egyébként, hogyha más. Nigi is azt mondta, hogy amikor a lányával utazik, akkor ketten eldöntik, egyébként
0: hát
1: a csapat dönt.
0: Hát,
1: legalábbis így mondta, hogy amikor a lányával kettesben utaznak,
0: ne,
1: akkor...
0: Ne, ezt nem mondta.
1: Nem így mondta?
0: Nem, azt mondta,
1: igen.
0: Hogy tök mindegy, hogy mi van, ő és a lánya dönt.
1: Ja, hát akkor ez nem mindegy, igen. Kicsit
0: ugye,
1: más
0: ugye?
1: Akkor
0: kicsit
1: így
0: más,
1: már.
0: Így
1: igen,
0: van.
1: Igen. Vagy ha a csapat, akkor pedig a csapat dönti el, ugye a többség, hogy akkor milyen zenét hallgassanak.
0: Valóban.
1: Ugye Timi mondja, hogy nagyon sokat utazik egyedül, ugye...
0: Megegyezik a férjével az ízlésem.
1: Ízlésük is, sokféle típusú zenét is hallgatnak, de ami nem tetszik, akkor szól. Szerintem ez meg tök fel.
0: Főleg,
1: hogyha hosszú úton vagy, akkor mondjuk olyan zenét hallgatni, ami egyáltalán nem jön be, az kellemetlen tud
0: Norbi
1: lenni.
0: Szerencsés, mert a...
1: Igen, ott a felesége állítja össze a listát, ez tök jó dolog egyébként.
0: Mária pedig azt mondta, hogy...
1: Hogy igen, hogy szerint a sofőré. A döntés joga.
0: De az is fontos, hogy milyen
1: de
0: pozícióban van, aki a...
1: ugye, igen, ugye? Igen, igen. Hát meg ugye mondta is, hogy aki az anyósülésen ül, sokkal könnyebben tudja kezelni ugye magát.
0: Abszolút.
1: A zenét is, meg a lejátszási listát is nézni is, ugye, de ez is megint döntés kérdése, hogy egyetértünk-e vagy nem.
0: Én is szoktam kérni a barátnőmet, nyomjál.
1: De egyszerűbb nem, mert neked az a dolgod persze, egyébként, hogy az utat figyeld meg, a forgalmat nézd. Tehát nem az, hogy most ott én nagyon szoktam így haragudni egyébként, és sokat is látok egyébként olyan sofőröket, akik közben telefonálnak, meg látszik, hogy teljesen máshol vannak.
0: Na jó,
1: az
0: de most
1: utat
0: ebbe
1: figyelik. Mindegy, csak azért mondom, hogy pontosan ezért fontos az szerintem, hogy ne ez vigyel a figyelmedet.
0: Abszolút. Ebbe nem menjünk bele, mert most már hamarosan 8 óra, úgyhogy gyorsan érkeznek a hírek, informálunk egyet, aztán rátérünk a napi témánkra is. Maradjon velünk, jó reggelt!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Pontosabb lett az augusztus 20-ai rendezvény. Minden 10. megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban a VB miatt. Ma folytatódik a változóan felhős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából. Egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posvei Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Pósfai Gábor. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, ez nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a gyermekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor. A jelentés szerint Európában a fiatalok napi 4-6 órát törtenek képernyő előtt, csak nem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Minden tizedik megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, 4-5 perccel járunk 8 óra után, itt vagyunk Sasival az Antrit reggelben.
1: Van, jó reggelt, hello, jó reggelt.
0: És elkezdtünk beszélgetni a Beszéljünk Róla óránkban, hogy miről.
1: Megéri még a külföldi webshopokból rendelni?
0: Ugye itt július 1-től él egy 3 eurós vám, amit ugye az Európai Unión kívüli csomagokra vetettek ki, illetve vetnek ki a 150 euró értékűnél kevesebb, kevesebbet érő csomagokra. Ez elvileg beépül a díjba, de hogy mennyit dob rajta?
1: Hát vagy... felháborodás keltett egyébként, és így már nem biztos, hogy annyira megéri.
0: Megéri-e még rendelni, erre vagyunk kíváncsiak, van-e értelme? Tehát még így, rendelte már ilyen külföldi oldalakról? Ha igen, akkor ezután is fog-e ez a mai kérdésünk, ha esetleg megosztaná velünk a véleményét, a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában megteheti, de ha szóban is megosztaná, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon várjuk a csörgését. Addig pedig énekel nekünk Charlie Puth, aki felhívja a figyelmünket. Attention! Ez következik, jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Búhú, két perc múlva.
1: A Katesen húvoghatunk egy kicsit mi is.
0: Igen, húvoghatunk mi is. Két perc múlva már 9:45 járunk. Jó reggelt, ez az Antwit reggel. Itt vagyunk a Beszéljünk róla óránkban, amiben ezúttal azt a kérdést tesszük fel, hogy...
1: Megéri még a külföldi webshopokból rendelni?
0: Ugye ennek az apropója, hogy bevezették a július 1-i határidővel ezt a bizonyos 3 eurós plusz vámot, amit kivetnek az Európai Unión kívülről érkező termékekre, tehát nevezzük nevén a dolgokat a Kínában rendelt olcsó cuccokra is. Igen. Legyen az most bármilyen platform, alkalmazás, webshop, tök mindegy, hogy micsoda. Ha EU-n kívülről jön, ez egy EU-s intézkedés, akkor 3 euró vám, nem termékenként, hanem termék csoportonként, igen, tehát mondjuk, ha az ember két pólót rendel, az 3, ha egy pólót rendel,
1: meg egy cipőt, akkor
0: nem, ez ruházati is már ruházat, nem tudom, hogy ez
1: nem
0: hogy
1: biztos,
0: van pontosan.
1: Ruhacipő azért szerintem már más.
0: De mondjuk, ha...
1: Vagy egy használati dolgot ruhát, mondjuk a konyhába.
0: Igen,
1: akár.
0: Vagy mondjuk egy szekrény elemet, akkor arra már ugye újra 3 eurót kell fizetni, nagyjából 1000 forint ez most. És ami érdekes, szerintem mindjárt egy statisztikát hoztam ezzel kapcsolatban. Igen. Az öröm az ürömben, úgy szokták mondani.
1: Igen, igen.
0: Hogy 11 milliárd forint vámot szedett be a NAV.
1: Azt a minden.
0: Tehát ennyivel lett gazdagabb az ország. Uh-huh. Ez 9 nap alatt történt.
1: Azt a mindenit.
0: 9 nap alatt 11 milliárd forint. Azért ez érdemes szerintem egy picit emészgetni, mert ez nagyon durva. Nagyon durva. Ugye ezt átterhelik a vevőkre a legtöbb ilyen webshopban, beleépítik az árba.
1: Így van.
0: Te rendeltél már azóta?
1: Képzeld el, hogy rendeltem. Így is nagyon megérte. De nekem azért mindig ilyen lelkismeret furdalásom van egyébként, mert nagyon sajnálom a helyi vállalkozókat pont ezért, hogy ugye most már szinte ha kell, hanem mindenki rendel.
0: Hát meg
1: vagy
0: ezt
1: rendel,
0: a földnevű bolygót is érdemes
1: is kellene,
0: lenne egy
1: igen,
0: picit sajnálni.
1: Nekem volt rá okom, hogy miért kellett egy picit a ruhatáramat átalakítani. Mindegy, de ezt így tudtam megoldani. Egyébként próbálom a helyi vállalkozókat, tényleg vállalkozásokat támogatni. Képzeld, hogy rendeltem, igen, visszatérve a kérdésedre, de így is nagyon megérte, de van egy titok. Na, hogy lehet ezt kikerülni. Ezt majd, elmondom
0: majd
1: később, jó? Addig szerintem
0: tartani.
1: Beszéljünk róla. Én azt gondolom, hogy én amikor lakásfelújítást végeztem tavaly januárban, nagyon sok minden ilyen kiegészíti dolgot, például lámpákat, a fürdőszobába, a konyhába, a függönyöket, tehát ilyen mindenféle kis használati dolgot egyébként onnan rendeltem, és még a villanyszerelőm is mondta, hogy nyugodtan rendelt meg, sőt, ketten rendeltünk meg még 3 lámpát, ő is fel is szerelte. Tehát én úgy vagyok vele, hogy amikor megoldhatod mondjuk az 5 darab lámpát 20 ezerből, itt meg egy darab lámpát veszel 25-ért, nem mindegy az arány.
0: Jó, az valóban nem mindegy.
1: De mondjuk a ruháknál én is belefutottam, hogy nagyon rossz minőségű volt, semmilyen méret nem felelt meg.
0: Mondjuk
1: viszont
0: nem
1: vissza,
0: is
1: lehet, vissza lehet küldeni, és egyébként 2 napon belül ott volt a pénz a számlámon, tehát ilyen szempontból nagyon fairen működtek. Tehát nagyon elégedett voltam.
0: Ez a narancsárga 4 betűs?
1: Igen.
0: Jó.
1: Igen. Én mondjuk csak náluk, én valahogy náluk kezdtem ezt a vásárlást, nem is akartam más oldalra átmenni, tudtam pontosan, hogy mit akarok. Az emberek egyébként beleesnek abba a hibába nagyon sokan szerintem, hogy olcsó, és akkor rendeljünk. És mondtam, hogy csak azért, mert olcsó, azért nem kell megvenni.
0: Igen.
1: Nem, ezt, de ugye, ez egyébként ebben benne vannak az emberek, hogy jaj, de jó, örömködünk, hogy jaj, de jó, most akkor nézd meg, és sokszor
0: olyan,
1: nevetünk.
0: Az olyan, mint a boltban az akciós, ez akciós az.
1: Ha kell, ha nem, de megveszed, mert olcsó, nem?
0: Ránk rohad a, nem tudom, a 8 kiló paradicsom, de azért vettük, mert akciós.
1: Igen, hát most rám nézel, ez például mind onnan származik, ami rajtam van, a táskáig is, meg a napszemüvegig is, igen. Tehát, hogy lehet így csinosan is öltözködni, de ugye nem mindenki teheti azt meg, hogy butikokba vásároljon 20-30-40 ezer forintos ruhákat, meg ott, ahol több gyerek van esetleg, lehet, hogy így praktikusabb azért ez a megoldás.
0: De most nem egyszerű.
1: Csak a
0: ruhákról,
1: igen, nem
0: csak
1: a ruhákról, persze, háztartási dolgokra, kis kiegészítő dolgokra, de akár még az autóalkatrészekben is találsz szerintem
0: most
1: olyan dolgokat, nem? Vagy technikai.
0: Mi az Istent lehet igen. még venni egyébként a ruhákon kívül, és most már itt, de megnyitottam, nagyon szép ing,
1: igen.
0: karkötő, fülhallgató, technikai cuccok.
1: A technikai táskákat például.
0: Igen.
1: Fürdőszobai kellékeket, ezeket a pumpás kis törölköző. Azok nagyon rossz minőségűek voltak, vissza is küldtem azonnal.
0: Bambusz törölköző, az nagyon jó. Meg, úristen, mi van itt még? Mosó kapszula.
1: Telefontokokat is például, kolléganőm gyerekeknek mindig ott szokták.
0: Valóban.
1: Akkor, hogyha szeretnéd, mit tudom, születésnapra, vagy esküvőre, dekorációs kellékek, fantasztikusak, nagyon szépek. Ezzel viszont ugyan úgy járnak szerencsétlen kereskedők, hogy nagyon sokan be is csukták, be is zárták a boltjaikat, tehát ezzel nem támogattuk őket.
0: Igen, kerülnek hátrányba. Az ember onnan rendel. De most az a kérdés, hogy a 3 eurós vám kivetés után megéri-e még onnan rendelni? Illetve
1: igen, van egy technika, amiért igen.
0: Ön rendelte már külföldi oldalakról, és ha igen, akkor ezután is fog-e? Csosi pedig elárulja majd a titkát, de csak jó pár dal és egy kis vélemény kifejtés után még, úgyhogy érdemes velünk tartani, de véleményét természetesen ön is megoszthatja a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en, addig pedig dalolunk egyet, amíg várunk erre az Oval City-ben. Jó reggelt!
2: Ez az Andrit reggel!

0: Afrikában jártunk, jó reggel, tehát az Antwit reggel, 3 perc múlva már 8:30-nél járunk. Itt vagyunk, beszéljünk róla óránkban.
1: Így van.
0: Amiben azt tárgyaljuk éppen.
1: Megéri még a külföldi webshopokból rendelni, és miért is kérdeztük ezt?
0: Ugye ezt az új vám miatt kérdeztük, amit július 1-től vetnek ki az Európai Unión kívülről érkező termék csoportokra, lehet így fogalmazni. Aminek egyébként, csak hogy pontosítsuk le, a 75%-a az Európai Unió költségvetésébe került. Tehát ez a 11 milliárd forint, amit a NAV beszedett, ennek nem egy jó nagy része elmegy, de nyilván ebből végső soron lehet támogatni, illetve nagyobb forrást lehet szétosztani az egyes uniós országok között. Nyilván arányosítják, meg mit tudom én, ehhez már nem értek. Az a lényeg, hogy van belőle bevétele az államnak is, ami fedezi a költségeket, meg talán még egy kicsi marad is, és akkor a nagy része meg ugye az unióhoz kerül. És az a cél egyébként, amit itt lehet olvasni a portfólió oldalán is, az a cél, hogy olyan szabályozási környezetet alakítsanak ki, ami arra ösztönzi ezeket a nagy kínai platformokat, hogy európai raktárakat és logisztikai központokat építsenek. Nyilván ezzel helyieknek munkát adva, vagy esetlegesen helyi leányvállalatokon keresztül értékesítsenek. Nyilván ezzel munkát adva, stb. Még több adó, még több minden, úgyhogy ez a terv, ez a cél, ezzel is védve egy kicsit a helyi vállalkozókat.
1: Ahogy így beszéltem, most közben egy végigpörgettem így az elmúlt 30 évet, ugye, hogy mennyire az online világ most már felerősödött az életünkben is, meg jelen van. Ugye annak idején még a turkálokba jártunk, ugye, és ott is ugye azért mentünk sok esetben, mert sokkal-sokkal olcsóbb volt.
0: Igen.
1: Ugye, mint a boltokban, a butikokban. Most is működik, de már nem olyan olcsó, ugye a turkáló sem.
0: 900 forintért adnak egy kiló ruhát.
1: Hát valahol. Mondjuk, igen, az már vége szerintem, amikor már ugye a hétvége van, tudod, jó, a vállabontás már igen, megtörtént. Igen, de hogy hogyan fejlődünk ebbe, és ugye, hogy most már online rendeljük a ruhákat, meg a mindenféle kiegészítő dolgainkat. Aztán megjelentek ugye a kínai üzletek, a turkálók után, akkor meg azért jártunk oda, mert ott volt minden nagyon olcsó. Hát mondjuk a termékek minőségéről azért ne is annyira beszéljünk, mert azért is találunk azért nagyon-nagyon rossz minőségi, de jót is.
0: Igen,
1: tehát nehéz kifogni, igen.
0: Lehet,
1: itt az online-nál meg ugye ez a nagy probléma, hogy nem látod, tehát nem tudod megfogni, nem tudod felpróbálni.
0: Igen.
1: Tehát sok esetben az ember tényleg csak azért rendeli meg, mert olcsó, aztán legfeljebb nem baj, majd odaadjuk valakinek, vagy majd kidobjuk, vagy jó lesz erre arra, de hál' Istennek azért van egy olyan lehetőség, hogy vissza tudod küldeni, ugyanabban a csomagban, amiben küldték, és tényleg egy-két nap alatt vissza is küldik az árát.
0: Igen, de most itt nagyon a ruhákra fókuszálsz.
1: Mert az autóhoz nem szoktam vásárolni, kerti dolgokat nem szoktam, mert nincsen kertem, de ugye kerti dolgokat is nagyon szépeket lehet vásárolni.
0: Igen.
1: De nézegettük egyébként az oldalakat, igen, hogy még
0: itt van, minden van. Van például mosógép lefolyótál, ideális őrület. Vízgyűjtő, ami megakadályozza a mosókonyha kiömléseit, írják az oldalon, tehát most nincs otthon egy valamilyen tál, amit amúgy is alá lehet rakni, tehát ehhez kell rendelni.
1: A zuhanyfejet is lehet
0: tudom,
1: például
0: pár ezer
1: rendelni.
0: Aha. A világ másik feléről, és akkor az, mire eljön ide, tehát azért
1: ez most divat is szerintem, Levi, meg mondom tényleg az, hogy az olcsósága szerintem az nagyon-nagyon megkapja az embereket, és ebben egy kicsit ez egy ilyen függőséget okoz, én azt gondolom egy idő után már.
0: Igen,
1: igen, igen, igen, igen.
0: Benne van. Igen. Pont néztem én is nemrég egy riportot, amiben kint volt valaki Kínában, és az egyik ilyen nagy ruhagyártó és forgalmazó cégnek a raktár telepén vagy gyártó telepén voltak, és konkrétan város részek vannak az ott dolgozóknak, akik tulajdonképpen elmennek a otthonról a szomszéd utcába, ami még szintén a úgymond a gyárvároshoz tartozik, de ez egy 10 milliós városon belül. És akkor ott legyártja a napi 12-16 órában a dolgot. Itt mondtad, hogy vannak ruhák, amik nagyobbak, kisebbek, nem passzol
1: nem a méret. Nem méretarányosak.
0: Nyilván attól függ,
1: igen.
0: Hogy a gyerekmunkásnak mekkora a keze.
1: Jój, szörnyű egyébként.
0: Igen, tehát egyébként embertelen körülmények között dolgoznak, igen. Nagy melegben, esőben, fagyban, nem tudom. És
1: szerintem ebbe bele se gondolunk, amikor rendelünk, hogy ez minek az árán jön létre, vagy miért ennyire
0: meg
1: olcsó.
0: Hogy mennyi
1: fölösleges.
0: Nem is az fölösleges szemetet is termelünk. Mondjuk például a barátnőm, amikor rendel esetlegesen ruhát, akkor ezeket az acskókat, amiben jön, ezeket elteszi. És van konkrétan egy egész fiókunk van arra a szekrényben, de ilyen nagy fiókot képzeljenek el. Tehát egy akkora fiókunk van tele különböző méretű zacskókkal. Amik jó, hát néha valamihez jobb lesznek, de beleteszem a papucsot, és akkor ugye
1: igen, ezt én is úgy szoktam utazáskor.
0: Utazáshoz.
1: Igen.
0: de hogy alapvetően annyi szemét termelődik, annyi bele se gondol az ember, hogy ezt repülőn hozzák, ha hajón hozzák, az se jobb, mondjuk nem is gyorsabb. Repülőn hozzák, akkor ezt meg kell vámoltatni, akkor ez elutazik az egyik központba, elutazik a szétválogató központba, elutazik a regionális központba, és akkor valahogy elutazik hozzánk a futárszolgálat révén, vagy éppességgel a posta révén. Tehát annyira nem tudom, szerintem több a kontra érv, mint a pro. Uh-huh.
1: Vagy, gyerekemmel szoktam beszélgetni, ugye, hogy ketten laktunk abban a lakásban, amiben most élek, és most akkor is bőven elfértünk, sőt volt, amikor négyen laktak egy ilyen kétszobás lakásban, és hogy fértek el, mindig ezen gondolkodunk.
0: Mi rendeltek Kínából még egy szobát, vagy mi?
1: Nem, hanem az, hogy akkor volt egy nagy kabátunk, volt egy csizmánk a télen, volt kettő mondjuk tavaszi cipőnk, tehát hogy most meg már van 6 nagy kabátod, meg 86 csizmád, meg nyári cipőd, meg ilyen talpú, olyan talpú, nem? Tehát, hogy túlzásokba is tudunk már szerintem nagyon-nagyon esni, és sokszor nem is használja az ember a ruháit. Egyébként én ezért szoktam mindig tavasszal ősszel ilyen nagyon nagy kipakolom az összes ruhámat, és akkor tényleg a családsegítőközpontnak szoktam vinni, vagy barátnőknek oda szoktam adni, tehát hogy próbálom azért így hasznossá tenni. Még a tényleg nagyon jó
0: használhatókat,
1: igen, jó állapotban lévő ruhákat.
0: És hogyha kell, akkor újra rendelsz. De megéri el.
1: Most már egyébként mondtam, hogy most itt le is álltam, tehát most már megvan az a méret, ami nekem jó, hogy az elmúlt években ezért sikerült magamra szedni egy pár kilót, és teljes ruhatárat kellett cseréljek ezáltal. Úgyhogy ezt meg nem szerettem volna azért nagyon drága ruhákkal, mert bízom benne azért, hogy sikerül majd az eredeti formát visszanyernem. Akkor kezdődik minden előről, nem?
0: Igen.
1: Úgyhogy most már azt gondolom, hogy bőven mindenem megvan.
0: Most már mindent
1: nem
0: berendeltél,
1: kell,
0: most mindent már
1: berendeztem
0: nem kell
1: a lakást is.
0: De ezután megéri-e, ez itt a kérdés, a külföldi webshopokból rendelni, illetve Európai Unión kívüli webshopokból rendelni. Rendelte már ilyen külföldi oldalról? Ha
1: milyen
0: igen, akkor
1: tapasztalatok vannak?
0: Ezután is fog-e? Egyébként ez a kérdésünk. A 74-es körzet 444-444-es számon tudja megosztani véleményét, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-re is várjuk, addig pedig zenélünk egyet hamarosan, ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, ez az Anzit reggel. Nagyjából 2 perc múlva 8:45-9-hez érünk, továbbra is témázgatunk itt a Beszéljünk róla óránkban Sasival. A mai témánk pedig hogy?
1: Azt kérdeztük, hogy arról beszélünk, hogy megéri-e még a külföldi webshopokból rendelni.
0: Igen, és ugye itt tárgyaltuk, hogy mennyi mindent lehet egyébként, és ugye minden termék kategóriánként, vámtarifa számonként, ez a hivatalos megnevezés egyébként, 3 eurós vámot vetnek most már ki, ez beépül, én itt végig görgettem, és nem hiszem el, a végére értem.
1: Nem mondod.
0: Az oldalnak, a főoldalnak.
1: Igen.
0: Nyilván valószínűleg azért, mert bejelentkezés nélkül nem tudok tovább görgetni. De, hogy itt legalább 30-40, hanem 50 termék kategóriát vélek felfedezni, hogy rengeteg minden, és tényleg olyan dolgok, amik amúgy nincs rá szükségünk ilyeneket rendelni, vagy tehát nem is értem néha.
1: Azért mesélek, hogy neked nincs, vagy te nem gondolsz abba, hogy neked szükséged lehet a napi életed során, mondjuk másnak még lehet. Mondom, hogy azért van fönt a kínálatban is, nem? Mert valaki már biztos, hogy rendelt belőle.
0: Biztos, mert írják egy csomónál, hogy mennyi van eladva, 150 ezer darab férfi cipő.
1: Meg vannak ugye ezért hozzászólások, azokat is érdemes olvasni egyébként, hogy az elégedettségű. Nem biztos, mert vannak hozzá fotók is csatolva egyébként, és ott meg teljesen húsvér emberek vannak. Valaki jól áll, valaki nem mondjuk, tehát ezt is lehet látni.
0: Na és mi van mondjuk azzal, például Olaszországban büntetik az egyes helyeken, hogyha kamumárkás cucc van rajtunk. Vagy kamumárkás termék. Bizonyám.
1: Hogyha én olyat vásárolok?
0: Bizonyám. Komolyan mondom. Ezt pont olvastam a múlt héten. Tehát itt van mondjuk egy dombor nyomott férfi üzleti automata csatos öv, amire rá van nyomtatva 2 kemény betű, amiről tudjuk, hogy...
1: Mit jelent?
0: Egy elég, hogy is mondjam, prémium márkáról van szó, és 1000 pár forintért kínálják. Hát tudjuk, hogy az mennyire akkor eredeti.
1: Nem, csak akkor miért engem büntetnek, aki megvásárolja, miért nem azt, aki ezt gyártja?
0: Hát mármint Olaszországban forgalmazókat ilyeneket büntetnek.
1: Ja,
0: Tehát, hogy ha te megvásárolod tőle, akkor téged is, ha tőle vásárolod. Most ha én oda libbenek innen Magyarországon, Magyarországról egy Kínából rendelt prémium TH termékkel, akkor nem fognak nyilván megbüntetni, megvizsgálni nagyítóval, hogy ez most biztos igazi-e, de alapvetően már egyes helyeken büntetik az ilyen kamutermékek beszerzését.
1: Igen, mert nagyon sok embernek ugye még nagyon számít az, hogy milyen feliratú a pólója, tehát ezt láttuk itt

0: nem akarok tényleg senki ellen beszélni, de amikor tényleg nagyon kicsi a költségvetés, vagy kevés pénzből kell megoldani, vagy szeretnéd megoldani, nem szeretnél erre nagyon sok pénzt költeni, akkor például ugye selyemvirágokkal is milyen szépen meg lehet ezt az egészet oldani, bedíszíteni a termet.
1: Na de van selyemvirág Magyarországon
0: az is.
1: Az is
0: van, így van, csak akkor nézd meg az árakat, és utána végig is mit csinálsz azzal a rengeteg kellékkel? Akkor drága pénzen megveszed.
1: Eladom.
0: Hát igen, mondjuk lehet oldalakon hirdetni, eladni.
1: Eladom,
0: igen.
1: És akkor a 70%-át igazából megtakarítottam, szóval csak 30 volt a kiadás,
0: kiadás.
1: Csak mondtam valami.
0: Igen, igen, igen. Tehát vannak megoldások biztos.
1: Igen.
0: A praktikusságra.
1: No, hát az új rendszert azért szerintem sikerült átállítani.
0: Ezért kíváncsi lettem volna, hogy a hallgatók mondjuk, hogy ők nekik milyen volt a tapasztalatuk, vagy hogyha eddig nagyon sokat rendeltek, akkor még most is rendelnek-e egyébként, vagy
1: igen,
0: érdemes-e
1: ez
0: rendelni.
1: A, ez a kérdésünk, hogy megéri-e még a külföldi Európai Unión kívüli webshopokból rendelni, ha ön már rendelt ilyen oldalakról, ezután is fog-e? Ez a kérdésünk. Megosztatja velünk a véleményét, tapasztalatát a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában is. Addig pedig gyorsan összegezzük hamarosan óránkat.
0: Elmondom a titkot, hogy hogyan lehet.
1: A titok? Hát jó? El is felejtettem, hogy van titok.
0: Én is most hallottam valamelyik nap, gondoltam, akkor megosztom.
1: Jó, akkor a titokkal.
0: Csak én tudjak róla.
1: Titokkal jövünk vissza, My Smith után. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Dombok felett, felhők alatt kisütött a nap. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 perc múlva 9 óránál járunk, igen. És ugye kisütött a nap, már az előzőekben 27 fok van.
1: Csak még nem látjuk annyira, mert a függöny még nem húztam el, látod?
0: Na hát most már lassan mész, úgyhogy már mindegy. Igen.
1: Majd elmegyek el.
0: No, a mai témánkat akkor összegezzük nagy vonalakban, illetve még egy kicsit beszéljünk róla. Ugye azt a kérdést tettük fel, hogy...
1: Érdemes-e még ugye külföldi webshopokból rendelni?
0: Ja, Európai Unió
1: megváltozott jogszabályok miatt, igen.
0: 150 eurónál kevesebb, tehát érő csomagokra.
1: Csomagotnál.
0: Uh-huh. 3 eurós vámot szednek, de most ha rendelsz több dolgot...
1: Igen.
0: Mindjárt elmondhatod a trükködet, csak hadd mondjam el én, hogy a titkodat.
1: Nem, csak mondom, nem szóltam még egy szót se.
0: Jó.
1: Hagylak. Ez,
0: ha mondjuk az ember rendel 4 dolgot, ami igen, több olcsón kijönne, de az a 4 dolog különböző, tehát mondjuk mint én, 6000 a most csak hogy egyszerűen számoljunk, 6000 forint az összeg, és 4 különböző termékről van szó, ezért nagyjából 4000 forint extra vám rájön, így az 10000 forint. És az úgy olcsóbb, mint a 4 dolgot elmenni itt a helyben, a boltban megvenni, teszem azt megint csak 10000 forintért?
1: Szerintem sokszor az emberek nem is gondolnak ebbe bele, vagy nem számítják így el.
0: És közben mennyit utazik, mennyi káros anyag.
1: Nem, de ezt beszéltük, tudod, hogy nagyon sok ember mondjuk, hogy csak kis településen él, és nincs lehetősége mondjuk helyben megvenni dolgokat, és mire mondjuk beutazik egy nagyvárosba, ottól megkaphatja ezeket, és ugye a nagyvároson belül is kering össze-vissza, akkor lehet, hogy jobban megéri neki még így is rendelni. Mi most azért könnyebb helyzetben vagyunk, mert Szexádon aránylag azért nagyjából meg lehet venni sok minden.
0: Ez most a megdöbbenésem csendje volt.
1: Jól van, hát...
0: Jó, biztos. Biztos van ilyen.
1: Az a tudod, hogy mindig az ember saját biztos, magából indul ki, levi, tehát hogy nem tudhatjuk a másik ember mit gondol, vagy neki mi a
0: nem azt mondom,
1: könnyebb
0: hogy nincsen,
1: megoldás.
0: De az ilyen olcsó impulzus vásárlások azért döntő többségében nem ilyenek.
1: Hát...
0: Na jó, jön a trükköd.
1: Mások a vásárlási szokások biztos. Kérdez, hogy valamelyik nap éppen fönn voltam az egyik oldalon, és ott ugye már mondták ezt a jogszabályváltozást, és hogy hogyan lehet ezt kikerülni. Ugye, hogy amikor felmész erre az oldalra, annan rendelni szeretnél, ott egy terméket mondjuk beérsz, mondjuk, hogy női nyári ruha például, és ott van egy szűrő a bal oldalon, és a szűrőre rákattintasz, és végig legörgeted, és ott van egy ilyen kis téglalapba, hogy helyi raktár. Helyi raktár ugye az Európai Unión belül valahol, általában Lengyelország, vagy nem tudom, mi szokott lenni, és arra rákattintasz, és akkor annak a helyi raktárnak az árukészletét fogja már neked feldobni, abból tudsz válogatni.
0: Ugyanazért?
1: Már de úgy, mindjárt mondom, ugyanazokat tudod kiválogatni, gondolom, hogy van egy minimális szűrő azért, hogy kevesebb az az árukészlet, mint amit mondjuk nem tudom honnan hoznának, és akkor 1700 forintos postaköltséget tudod megrendelni. Összesen. Tehát akkor nem kell külön kategóriánként fizetned.
0: De akkor tulajdonképpen az a lényeg, ami a szabályozásnak és ennek az új vámnak a célja,
1: hogy Európai Unión
0: belül. Belülről érkezzen a termék, Európai Uniós raktárból.
1: Így van, így
0: és
1: van.
0: És ne egyesével utazzák át a fél kontinenst, hanem már így legyen szétosztva.
1: Tehát érdemes akkor egyébként így keresni rá akkor a termékekre.
0: Értem. Remélhetőleg.
1: Ha szeretnél esetleg vásárolni, mert te nem vagy, úgyhogy beszéltünk is róla.
0: Én utoljára pár éve rendeltem, még akkor egy másik 4 szavas webáruház futott nagyon, és akkor rendeltem utoljára, de mindenről leiratkoztam, mindent fiókomat töröltem, mert ugye jön a szerencsekeréken pörges, 10% kedvezmény.
1: Igen, mindenféle.
0: Ez a termék ingyen van, de az csak akkor, hogyha 20000 forintot meghaladóan rendelsz,
1: igen.
0: Jönnek szembe a teljesen agyrém hirdetések a kamu termékekkel.
1: Igen, erre nagyon vigyázni kell egyébként, mert bele lehet futni nagyon sok mindenbe.
0: Technikai dolgok, ilyen tabletet vettem 10000 forintért, és közben nyomogatja nem is azt a videóban, és a fordítás is valami.
1: Én tudod, mit láttam, hogy kanapét rendeltek, és a kanapé az 10x10-es volt.
0: Aha. Há, ilyen is.
1: De szóval voltak ilyen dolgok, igen.
0: Ilyen is előfordul. No, hát igen, akkor van-e ezzel kapcsolatban még valami, szerintem kiveséztük.
1: Szerintem ezt a témát itt teljes mértékben körbejártuk, amit lehetett. Elmondtunk saját tapasztalatainkat is.
0: Így van, és az időnk végéhez is értünk, úgyhogy én most elköszönök tőle, Sasi.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Holnap találkozunk.
0: Így van, holnap reggel találkozunk. Szép napot,
1: szia!
0: Mi pedig megyünk tovább, a hírekből informálódunk, aztán egy kicsit programozunk, meg körülnézünk a nagyvilágban. Maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Már megint egy hétfőkedd.
4: Juhéj! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfőkedd!
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MT-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad, a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelen ennek meg, ismertette a Duna House. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfia átalakulásáról szóló jelentésben az Európai Bizottság kedden. A gondozásra, lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében, írták. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
2: Rádió Andrét időjárás.
6: Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, szivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt, időnként élénk lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
8: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
7: www.ergonom.hu
9: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, 4 perce járunk 9 óra után, én Vörös Levente vagyok, ez pedig az Antrit reggel, július 15-én szerdán, odakint 27 fokot mutatnak a hőmérők, közepesen felhős az idő, inkább napos, csapadék még nem érkezett, de azért számíthat ma rá. Ebben az órában eseményekről fogunk egy kicsit társalogni, elmegyünk bringázni, és természetesen moziba is, előbb viszont még azért zenélünk egyet a Jonas Brothers-szel, akik indítják az óránkat. Ez a Waffle House, maradjon velünk!
10: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra, 10 van, július 15-én szerdán, én pedig programokkal érkeztem ebben az órában, hát kezdjük akkor azzal, mivel mással mozogjunk egy picit, mert hogy közösségi bringázásokat rendeznek Szekszárdon, a Szekszárdi Sportközpont Szekszárd Ride néven egészen pontosan, 17 óra 30-kor a Szekszárdi Sportközpont elől startolnak el, a cél pedig egyébként a kikapcsolódás, a mozgás és a jó társaság, na de az útvonalra is rátérve, a mai napon egy sportközpont Kesejű, Szent Lászlóhíd, Zarán, szoborcsoport és vissza útvonalat fognak megtenni, nagyjából 36 kilométer, néhol lefele, néhol felfele, de mindig jókedvűen, ezt írják a Facebook eseményükben. Fontos tudnivaló a biztonságos guruláshoz, hogy közúton haladnak, elsősorban tehát felnőtteket várnak, a tempó pedig a távhossza miatt egy kicsit gyorsabb és olyan bringások jelentkezését várják, akik magabiztosan tudják teljesíteni a 18 km per órás átlagsebességet. A bokós isak viselése erősen ajánlott, az első hátsó lámpa pedig kötelező felszerelés, illetve ha esetleg valamilyen defektjavító készletet, avagy esetlegesen gumit tud még hozni, belsőt például, hogy a technikai bakikat, baleseteket gyorsan orvosolni tudják az útszélén, akkor azt is megteheti. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt, nyilván időjárás függvénye ez is, a Szekszárdi Sportközpont Facebook oldalán az események fülön megtalálja, hogy merre és hogyan lehet haladni. Ezen kívül van még egy másik kerékpározás, egy közösségépítő országúti bringázás itt Szekszárdon. Ez a szekszárdi kerékpáros ese rendezésében valósul meg. Ugye itt országúti bringázásról van szó, minden szerdán ők is 16.45-től már gyülekeznek Szekszárdon a Béla téren, 17 órakor van az indulás, az út, ki tudja merre, majd ez a bizonyos haladás, tekerés, akkor ide is érdemes lehet elmenni, vagy esetleg ide ellátogatni. A várható átlagsebesség itt egy kicsit magasabb, 29 km per óra, úgyhogy ha úgy gondolja, hogy ennél lassabban tud haladni, akkor a sportközpont eseményét ajánlom elsősorban, ha viszont ezt is megugraná, akkor természetesen ez is egy tök jó választás lehet. Lesznek gyorsabb szakaszok, mindenhol kiélheti, ahol kiélheti magát mindenki. Egyébként nem versenyezni mennek, ha valaki szeretne gyorsabban menni, akkor természetesen azt a kijelölt szakaszon megteheti, ha pedig valaki leszakad, akkor megvárják. A cél a közösség együttartása, a biztonságos bolyozás gyakorlása és egy stabil szerdai bringás bázisnak a kialakítása. Itt is fontos információ, a részvételhez a bokósisak itt már nem csak ajánlott, hanem kötelező is, illetve alapvető javító készletet itt is érdemes magunkkal vinni. A KRESZ alapvető szabályai érvényesek természetesen, és az egymásra való odafigyelés a bolyban. Rossz idő esetén itt is az esemény falán adnak hírt arról, hogy ugyan meg lesz-e tartva az esemény, avagy sem, tehát a szekszárdi kerékpáros ese szervezése, ez is Facebook esemény. No, hát ezt lehet tekerni a mai napon, egy jó kis mozgás, de szerintem tök jó program, kikapcsolódás tud lenni, úgyhogy mindenképpen érdemes ellátogatni, velünk pedig tartani a folytatásban, mert hogy hozok azért még programokat, mozi műsort, meg mi egymást, úgyhogy a ma kedvencei és a tegnap slágerei után ezzel is visszatérünk. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!
2: This is not the time or the place for broken-hearted.

0: Bye-bye, jó reggelt! 10 perc múlva a 9:30 írunk, ez az Antrit reggel, és az előzőekben már egy kis tekerős programba belevetettük magunkat, most viszont a mozi szerelmeseinek érdemes figyelni, mert hogy ma természetesen nyitva az Agora mozi, 17 órakor vetítik a Vajanát, egy élőszereplős amerikai kalandfilmet, azért mondom, hogy élőszereplős, mert ugye a Vajana című rajzfilmnek az élőszereplős változata. Egyébként érdekesség, hogy Dwayne Johnson kölcsönözött egy hangot, és ebben a filmben szerepel is, illetve 19:30-kor a leleplezés napját vetítik, és ezek láthatók még ma utoljára a moziban, mert hogy holnaptól majd fordul a mozi, érkezik természetesen a új filmek, illetve pénteken is majd jönnek a sorozatba, illetve a kínálatba újabb filmek a 15-14 órás sávban. Szexerdagora.hu, itt mindennel kapcsolatban kicsit képbe kerülhet, illetve ha már itt vagyunk, akkor mindenképpen ajánlani tudom csak a Művészetek Háza programját, a Holokauszt túlélők, a zsinagógák Noam Chen kiállításáról van szó, aki nemzetközi hírnévre tett szert még Izrael lélegzetelállító tájainak a képeivel. Ez a kiállítás viszont eltér a megszokott stílusától, és közép, illetve kelet-európa zsinagógáit mutatja be. A művei a kitartás és a zsidóság folyamatos jelenlétének a témáját járják körül, egészen július 7-től már látogatható, és 10, illetve 17 óra között a Művészetek Házában vasárnap, illetve hétfő kivételével, de hát ma ugye szerda van, úgyhogy nem probléma, augusztus 1-ig, úgyhogy hát mondanám, hogy még fél hónapig nagyjából érdemes sietni, a belépés természetesen díjtalan. Jó szórakozást kívánok ezekhez a programokhoz is, amely persze a folytatásban érkező dalokhoz, mert hogy a Neoton Familia ad nekünk egy latin szerenádat mindjárt, utána pedig folytatjuk a reggelünket. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, hamarosan másodperceken belül 9:30 írunk, és mielőtt nekivágunk még az utaknak, illetve az időjárást is lecsekkoljuk, előbb egy érdekességet hoztam, amire érdemes azért odafigyelni, főleg, hogyha nyaralni indul, mert nagyon sok helyen, külföldön nem iható a csapvíz, egyetlen korttól is már baja lehet az embernek, erre mindenképpen érdemes odafigyelni, hát sokan automatikusan a csapból töltik meg a poharukat vagy a kulacsot, de ez ugye nem minden országban bizonyosul biztonságos döntés. A pénzcentrum szemlézte és kigyűjtötte azokat az országokat itt a környéken is, illetve a nagyvilágban, ahol nem érdemes csapvizet fogyasztani. Európában egyébként sok helyen biztonságosan fogyasztható a vezetékes víz, még akkor is, ha annak az íze eltér az otthoni megszokottól, különösen ugye dél- és dél-kelet-európában fordul elő, hogy a csapvíz kissé klórozva van, vagy dohos ízű, de ez önmagában nem jelent veszélyt az egészségre. Vannak azonban olyan országok, ahol a turistáknak nem ajánlott közvetlenül a csapból inni. Ilyenek közé tartozik például Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Koszovó, Litvánia, Lettország, Moldova, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia és Törökország is. Azért ezek között, az országok között van felkapott és kedvelt ilyen nyaraló hely, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni, különösen arra, hogy milyen vizet fogyaszt ezeken a helyeken, mert a helyi vízhálózat állapota és a vízkezelés ugye eltérhet a megszokott európai gyakorlattól. A kockázat viszont nem csak Európában jelentkezik, Ázsiában, Afrikában, illetve Dél-Amerika számos térségében sem ajánlott a csapvíz fogyasztása a turisták számára. Egyes helyeken ugye ez megtévesztő lehet, hogy a helyiek gond nélkül használják a vezetékes vizet, viszont a látogatók szervezete nem feltétlenül alkalmazkodott még a benne található mikroorganizmusokhoz, ezért könnyebben jelentkezhetnek kellemetlen tünetek, de persze vannak olyan országok is, ahol tök jó a vízminőség, kifejezetten jó Ausztráliában, Chilében, Kosztarikában, Japánban, Kanadában, Új-Zélandon, Szaúd-Arábiában, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban is biztonságosan fogyasztható a csapvíz, ha egy kicsit távolabbra tervez utazni a nyáron, akkor ezekben az országokban minden probléma nélkül lehet fogyasztani. Úgyhogy érdemes ennek utána járni az adott úti célhoz tartozóan, hogy ugyan érdemes-e, vagy lehet-e, ajánlott-e a csapvizet fogyasztani, mert nem minden esetben lehet ez jó, természetesen a vásárolt vízre más vonatkozik. És ezeken a helyeken egyébként érdemes mindig megkérdezni, főleg a nagyobb hotelekben, hogy a jégkocka miből van, csapvízből, avagy sem, mert ez is becsapós tud lenni, és a jégkocka is, ha helyi csapvízből van megcsinálva, lehűtve, lefagyasztva, akkor az is gondot tud okozni. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljen, érdemes, hogy ne legyen kellemetlen probléma egy utazás során, és felhőtlenül tudjon azt elni. Na, hát mi pedig, miután most fölhívtam erre a figyelmet, zenélünk tovább a folytatásban, is természetesen a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel rátérünk még az utakra, és frissítünk egyet az időjárásunkon is, mert egyre jobb odakint az idő. Maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: magasnak lenni jó?
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, ez az Antrit reggel, 19 perc múlva járunk, 10 óránál, 9 óra 41 van, és akkor, hogy ígértem, gyorsan ránézünk az utak helyzetére, mi a helyzet a környéken. Ugye elsősorban a munkálatokról lehet beszámolni, az M6-os autópályán aszfaltozási útkarbantartási munkákat végeznek, ez az országhatár felé tartó oldalon a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között nagyjából Decs vonalától egészen a bátaszéki fellehajtóig a leállósáv, valamint egy forgalmi sáv korlátozásával, lezárásával jár. Ezen kívül az 56-03-as úton Bonyhád-Bátaszék összekötőjén tehát kaszálnak 20 kilométeres szakaszon, úgyhogy itt útszűkülettel találkozhat, de teszik egyébként a burkolati festés mellett szintén ezt az útszűkületet a 6-os főúton, nagyjából a Szedresi elágazótól Tolna utánig nem sokkal. Ezen kívül szintén van még kaszálás az 55-ös főúton, ez egészen az Alsónyéki behajtótól Pörbőj után a Tűr István hídig, illetve munkálkodnak még azért rendesen, például az M6-os autópályán is, az M9-es M6-os csomópontja, valamint nagyjából Paks és Dunaszentgyörgy vonala között berendezések, karbantartása, javítása zajlik. Az országhatár felé tartó oldalt zárták le itt is a leállósávot, valamint a forgalmi sávot, illetve híd és átelesz javítás, karbantartást is végeznek. A 6-os főúton Dunaszentgyörgy előtt találkozhat még hézag és repedés kiöntést végző munkásokkal is, ők is útszűkület mellett dolgoznak, illetve az M9-es autóúton híd és átelesz javítás, karbantartás zajlik a Szent László hídon. Nagyjából ennyi, amit a környékről el lehet mondani, egyébként pedig a városra közelítve azt látom, hogy nincs olyan hűden nagy forgalom most északon, inkább a központ tömörült be, a Volt Skála áruház előtti kereszteződés, valamint a központ a Szent István tér eleje, és a központ, valamint a kórház északi sarka, tehát a kápolna közötti szakaszon vannak sokan, a volán telepi lámpa pedig szokásosan fogja a forgalmat. Rendőről, trafiról is kaptunk bejelentést, itt Szekszárdon kint vannak nagyjából ott a Csapuca környékén, délen tehát a Csatári körforgalom után, ott igazoltatni is szoktak, illetve mérni is, de kint vannak a 6-os főúton is, Kakasd, Széptölgyes, valamint Bonyhád, Bonyhád-Szerdahely környékén, ott a lejtős szakaszon rendkívül meglepően tudnak fotókat készíteni, úgyhogy óvatosan, ha arra megy, de egyébként is közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, ossza meg velünk, hogy mi is megoszthassuk másokkal a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk, a folytatásban pedig még egyszer az időjárásra is rácsekkolunk, elő viszont Shawn Mendes énekel.
1: Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, vagy már inkább napot kívánok, mert hogy 11 perc múlva, nem egész 11 perc múlva, 10 óránál járunk, úgyhogy ahogy ígértem, gyorsan ránézünk az időjárásunkra, ha most indulna valahova, akkor mindenképpen számítsa 28 fokra és derültékbortra, egyébként pedig sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra, a délután folyamán most már 16 óra környékére jósolják az esőt, a zápor zivatart, úgyhogy egy kis esernyő, ha elfér a táskában, akkor mindenképpen pakolja be. Egyébként 11 és 15 óra között UV-sugárzással érdemes számolni, úgyhogy valamilyen sapka, kalap, fényvédőkrém mindenképpen jól tud esni, a bőre mindenképpen megköszöni. Egyébként pedig, ahogy látom, nagyjából derült időnk lesz kis felhőkkel, úgyhogy tök jó szerintem egy igazi nyárias időjárás van ma készülőben, 32 fok lehet a maximum most már. Nyári ruhát ajánl az Időkép esernyővel, szóval ezt érdemes felvenni, a pollen jelentésről pedig csak annyit, hogy a csalánfélék, valamint a gombák vannak jelen a levegőben, előbbiek közepes, utóbbiak pedig magas koncentrációban. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni. Fronthatás nincs felettünk, ez egy jó hír, a meleg idő miatt a melegfrontra érzékenyek viszont fokozottan érzékenyek tüneteket tapasztalhatnak, fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, ez mind-mind jelentkezhet. A napos idő viszont úgy általánosságban jó hatással lesz a hangulatunkra, meg a közérzetünkre is. Erősítsük immunrendszerünket, nagyon fontos, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, folyadékot, illetve az ilyen folyadék megfelelő mennyiségű az lehetőleg víz legyen, nem pedig valamilyen cukros üdítő, vagy esetlegesen alkohol meg tudja az ütni az embert ilyen meleg időben is. Hüllett az idő, ezzel mindenképpen számoljon, mert az éjszaka folyamán esett is, ennek a nyomait még felfedezheti a városban néhány helyen. Úgyhogy így készüljön a mai nap időjárás tekintetében, mi pedig még zenélünk egyet, aztán természetesen összegezzük a reggelünket. A Bikini kérdezi, ki visz, majd haza. Ezzel megyünk tovább, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel.

0: szép napot kívánok, 2 perc múlva már 10 órán járunk, ez az Antrit reggel, az utolsó felvonás a mai napon, mert hogy hamarosan búcsúzni kényszerülök. Gyorsan annyi az összegzés, hogy igazából ebben az órában átárgyaltuk, mit lehet csinálni. Itt Szekszárdon talán ez a legérdekesebb, lehet ma bringázni két helyen is, a Szekszárdi Sportközpontnál, valamint a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesületnél is. A Facebook oldalaikon megtalálja, hogy ki, melyik egyesület, melyik szervezet hova tervez ma kerékpártúrát, illetve megnéztük a mozi műsort és a Művészetek Házában található kiállítást is a szekszárdagora.hu oldalon, mindkettőről tájékozódhat. Most pedig a 10 órához érve hamarosan szeretném megköszönni figyelmét, a folytatásban Géci Adrián hozza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit, holnap 6-tól pedig újra várom, hogy együtt ébredezzünk. Addig is kívánok további szép napot és jó rádiózást a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Ma folytatódik a változóan felhős idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Minden tizedik megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről. További 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrák szűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egy szűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása a 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettő. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is. Jelentősen kevesebb kokaint foglaltak le Belgium kikötőiben az év első felében a tavalyihoz képest, ezzel párhuzamosan azonban több cannabis szállítmányra leltek, közölte a belga vámhatóság kedden. A vámhatóság január és június között 5,5 tonna kokaint foglalt le az antwerpeni kikötőben. A tavalyi év azonos időszakában ez több mint 16 tonna volt. A lefogással végződő hatósági akciók száma is csökkent 82-ről 28-ra.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
7: Szép napot kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok, indulom el is a délelőtt, a híreken már túl is vagyunk, úgyhogy a zenéje a főszerep a folytatásban. Már is forognak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma július 15-e szerda van. Ne felejtsék el felköszönteni Harry és Roland nevismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, legyen önöknél az esernyő, annál is inkább, hiszen szorványosan záporok, zivatarok jönnek. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Délután majd 28 fok várható itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Holnap kora reggel 14 és 21, míg délután 28 és 35 fok várható.
1: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy húvégi programmal érkezem. Idén 17. alkalommal rendezik meg a nagy hagyományokkal rendelkező gerjeni Dunarock motoros találkozót, amely 3 napon keresztül várja a motorozás, a rockzene és a fesztivál hangulat szerelmeseit. Az eseményre július 23 és 25-ek között kerül majd sor. A rendezvénynek a Dunaparti település szabadtéri színpada ad otthont, ahol a látogatók koncertek, motoros programok és közösségi események gazdag kínálatából válogathatnak. A szervezők a koncertek mellett teljes fesztivál infrastruktúrát kínálnak, meleg étkezési lehetőséggel, italpultokkal, sátorozási lehetőséggel, valamint zuhanyzóval és mosdóval felszerelt kemping területtel. A gerjeni Dunarock motoros találkozó az elmúlt évek során a térség egyik meghatározó motoros és rockzenei rendezvényévé vált, amely évről évre több száz látogatót vonz az ország különböző pontjairól. Az eseményre még egyszer július 23 és 25-ek között kerül majd sor. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
6: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma arató gulyással várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menő sült csirkecomb rizibizivel, a B menő pedig zöld borsó főzelék sertéspörköltel. A pizza ma mai kínálata, itt sajtkrimlevest ebédelhetünk glutonnal, az A menő leves plusz burgonya pelyhes, sült csirkemell, kukoricás rizssel, a B menő pedig leves plusz túrófánk eperöntettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt zöldséglevest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető paradicsomos gombóc, főtt burgonyával, vagy választható holstein szelet, rizssel és káposztasalátával, a C menü pedig gombás sertésszelet, rizssel vagy tésztával. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Lian Ames neve már egészen fiatalon ismerté vált, különleges hangjával pedig hamar belopta magát a közönség szívébe. Country énekesnőként indult, de popslágere is világsikert arattak. Most egy olyan dal következik, amelyet sokan ma is örömmel hallgatnak.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión. Itt lassan a délelőtt következő állomásához érkezünk, hamarosan jönnek a hírek, aztán már is folytatjuk ezt a szerdát sok zenével és jó hangulattal. Tartsanak velem, rövidesen újra találkozunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06 35 30 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Andrét.
0: A megfizethetőség határához közelít a lakáspiac. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Ma többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MT-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad, a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelent meg, ismertette a Duna House. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posvé Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látvány elemeket sem, fogalmazott Pusfai Gábor. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartató alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Minden 10. megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától.
2: Rádió Andrét időjárás.
0: Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, szivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt időnként élénk lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
7: Elmúlt 11 óra, délelőtt második felében járunk, és örülök, hogy újra együtt töltetünk egy órát. A hírek után ismét felcsendülnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha kutyások, akkor figyelem, jön most egy fontos információ Tolna megyéből. Bonyhádon elindult a kötelező ebb-összeírás, amit 3 évente tartanak meg. Úgyhogy ha van kutyájuk és megérkezik a postai értesítés, akkor onnantól számítva 15 napjuk van bejelenteni az állatot. Ez nem csak egy papírmunka, az önkormányzat szerint a veszettség elleni védekezés és az ebrendészeti feladatok miatt is fontos, hogy pontos adatok legyenek a kutyákról. A nyomtatvány letölthető Bonyhád város honlapjáról, de személyesen is átvehető a hivatalban. A kitöltéshez érdemes elővenni a kutya egészségügyi könyvét, és többféleképpen is be lehet küldeni, postán, e-mailben, ügyfélkapun keresztül vagy személyesen. És ami a lényeg, hogyha valaki elmulasztja a bejelentést, az állatvédelmi bírságot is kaphat. Szóval ez most tényleg az a helyzet, amikor érdemes időben lépni.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit, most pedig jön egy igazi régi kertésztrükk Tolna megyéből, amit lehet, hogy a nagyszülőktől már önök is hallottak. A régi gazdák gyakran rozsdás szöget ástak a gyümölcsfágtövéhez, amikor a levelek sárgulni kezdtek. Elsőre elég furcsán hangzik, de a háttérben van némi tudomány is. A sárgulás sokszor a klorózis nevű jelenség miatt alakul ki, amikor a növény nem jut elég vashoz. A régiek úgy gondolták, hogy a rozsda majd lassan vasat jutott a talajba, amit a fa felt tud venni. A gond csak az, hogy ez a folyamat nagyon hosszú, és néhány rozsdás szög nem igazán tud annyi vasat biztosítani, amitől látványosan helyre jönne a fa. A szakemberek ma már inkább vastartalmú lomtrágyát vagy speciális talajjavító készítményeket ajánlanak, ezek sokkal gyorsabban segítenek, de azért ne legyünk igazságtalanok a régi kertészekkel, abban nem tévedtek, hogy a vas hiánya okozhatja a problémát, csak hát akkoriban nem volt tele a gazdabolt modern tápanyagokkal, úgyhogy maradt a rozsdás szög.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Már megint egy hétfőked.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma arató gulyással várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menő sült csirkecomb rizibizivel, a B menő pedig zöld borsó főzelék sertéspörköltel. A pizza ma mai kínálata, itt sajtkrimlevest ebédelhetünk glutonnal, az A menő leves plusz burgonya pelyhes, sült csirkemell, kukoricás rizssel, a B menü pedig leves plusz túrófánk eperöntettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így zöldséglevest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető paradicsomos gombóc, főtt burgonyával, vagy választható holstein szelet, rizssel és káposztasalátával, a C menü pedig gombás sertés szelet, rizssel vagy tésztával. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig a 90-es évek egyik legsikeresebb svéd együttese következik, akiknek slágerei meghódították a világ slágerlistáit, dalaik pedig a mai napig igazi nosztalgiát idéznek. Már is következik az Ace of Base, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Néhány pillanat és érkeznek a térség legfontosabb hírei, hiszen mindjárt dél lesz, ezt követően természetesen visszatérünk és tovább szólnak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Táborozók a rendőrkapitányságon, megkezdte munkáját az új vezérigazgató. Gomoly felhők, záporok zavarhatják meg a napsütést szerdán. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Súlyos baleset történt hétfőn délelőtt Bonyhád és Hidas között, tudtuk meg az Országos Mentőszolgálat Facebook oldaláról. A baleset során három személygépkocsi ütközött, majd az egyik autó árokba hajtott és egy fának csapódott. A szemtanúk azonnal tárcsázták a segélyhívót, a mentési irányítás pedig hatalmas mentőerőket mozgósított. A helyszínre három mentőhelikoptert, egy mentőtiszti kocsit, egy esetkocsit, egy gyermekmentő orvosi kocsit és öt mentőgépkocsit riasztottak. A helyszínre érkező mentősök azonnal megkezdték a sérültek vizsgálatát és ellátását. A balesetben egy nő életét vesztette, három gyermek súlyos sérüléseket szenvedett, további két felnőtt és egy gyermek pedig könnyebben sérült. A mentők példaértékű csapatmunkáját követően a mentés irányítás segítségével a sérülteket végül stabil állapotban összesen három kórházban helyezték el. A Paksi rendőrkapitányság munkatársai is részt vettek a július 12-én megrendezett tengerit szőlőhegyi falunapon, ahol a jó hangulat mellett bűn és baleset megelőzési programokkal is várták a családokat. Az érdeklődőket Bíró Ilana Mária, a rendőrzászlós, a Paksi rendőrkapitányság bűn megelőzési előadója, valamint Árki Gábor iskolaőr várta változatos, minden korosztály számára hasznos programokkal. A rendezvényen a gyermekek egy kerékpáros ügyességi pályán tehették próbára a közlekedési ismereteiket. A feladatok során játékos formában gyakorolhatták a biztonságos kerékpározás alapjait, miközben a rendőrség munkatársai hasznos tanácsokkal látták el őket a szabályos közlekedéssel, a megfelelő védőfelszerelések használatával és a közúti veszélyhelyzetek elkerülésével kapcsolatban. Nagy érdeklődés övezte az úgynevezett részek szemüveg kipróbálását is. Az eszköz segítségével a résztvevők megtapasztalhatták, hogyan torzul a látás, romlik az egyensúlyérzék és a távolságérzékelés alkoholos befolyásoltság esetén. A szemléltető bemutató célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen komoly kockázatot jelent az ittas állapotban történő közlekedés, akár járművezetőként, akár kerékpárosként vagy gyalogosként. A rendőrség munkatársai bűnmegelőzési kiadványokkal és szórólapokkal is készültek, amelyekben többek között az online csalások megelőzéséről, a vagyonvédelemről, az idősek biztonságáról, valamint a nyári időszakra vonatkozó hasznos tanácsokról tájékozódhattak az érdeklődők. Élményekkel és hasznos ismeretekkel gazdagodtak azok a gyerekek, akik a Szexárdi Egészségfejlesztés Iroda nyári táborának programjaként látogattak el július 13-án a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Tarcsai úti épületébe. A rendőrség munkatársai színes, interaktív bűn és baleset megelőzési programokkal készültek a mintegy 30 táborozó számára. A délután célja az volt, hogy a gyerekek játékos formában sajátítsák el a biztonságos közlekedés és a bűn megelőzés legfontosabb szabályait, miközben közel közelebbről is megismerhették a rendőri hivatást és a rendőrség mindennapi munkáját. A résztvevők kerékpáros ügyességi pályán mérhették össze tudásukat, ahol a szabályos és biztonságos közlekedés alapjait is feleleveníthették. Nagy érdeklődés övezte a lézerlövészetet, amely során a fiatalok játékos keretek között próbálhatták ki ügyességüket és koncentrációjukat. A délután során a táborozók bűnmegelőzési kvízjátékban is részt vettek. A program másik népszerű eleme a szolgálati kutyás bemutató volt. A rendőrkutyák fegyelmezett munkája és a kutyavezetők bemutatója nagy sikert aratott a gyerekek körében, akik testközelből is betekintést nyerhettek a négylábú segítők feladataiba és kiképzésébe. Július 13-tól Bunkóczi Roland irányítja a DC Dunakom ZRT-t, tudtuk meg a Telepaks Facebook oldaláról. Az új vezérigazgató reggel 7 órakor Heringes Anita polgármesterrel köszöntötte a város üzemeltető cég munkatársait a társaság Kölesdi úti telephelyén. Bunkóczi Roland bemutatkozását követően új eszközöket, jobb, biztonságosabb munkakörülményeket ígért és közös munkára hívta a kollektívát. Heringes Anita polgármester jó munkát kívánva azt kérte, hogy mivel a Dunakomnál dolgozók városüzemeltetői tevékenysége a lakosság előtt zajlik nap mint nap, végezzék munkájukat továbbra is az eddig megszokott alapossággal és lelkiismeretességgel. Idén már 17. alkalommal várja a rock szerelmeseit Gerjenben a Dunarock motoros találkozó. A fesztivál részleteiről Pilisi István, az esemény koordinátora beszél.
7: 17. Gerjeni Dunarock motoros találkozó. Igen, közeledik ez a hétvége, 2026. július 23-24-25. Ugye csütörtök, péntek, szombat, 17, illetve most már 18 zenekarral, Cheat Romeo vérzik csütörtökön, Akelamátfield pénteken, ABCD Mobilmánia szombaton. Természetesen, ahogy megszokhattuk, büfé és sátrazási lehetőség van, és most bővülnek a délutáni programok, gyerekek, rímkedvelők, poéták részére, úgyhogy lesz rímpadunk, lesznek motoros felvonulás és Street Fighter bemutató, úgyhogy egy sokkal színesebb és részletgazdagabb fesztiválnak nézünk elébe. Szeretettel várunk mindenkit, hajrá Gerjen, hej!
6: Edzőtáborban járt a bátaszéki városi sportkör karate szakosztálya. Az ott szerzett élményekről és a sikeresen letett övvizsgákról Nagy Ákos vezetőedzőt hallja.
8: Elindult a Bátaszék városi sportkör karate szakosztályának nyári edzőtábor sorozata. Alig érkeztünk meg Porecsből, július elején egy napot töltöttünk itthon, és már is Szarvasra indultunk edzőtáborozni, ahol egy nagyon remek edzőtábor tudtunk le július 7 és 12 között. Egy körös sport ifjúsági szálláson laktunk, ami rengeteg lehetőséget adott a fiataloknak peszállásra, strandolásra, a közösségi élet megélésére. Napi két edzést hajtottunk végre a Dél-Alföldi Karate Akadémián Ruzsinszky György barátom jóvoltából egy ultramodern edzőterembe. Az edzések tartalma nagyjából a tradicionális karate, kondicionális fejlesztés és a versenytechnikai alapok köré szerveződtek. A tábort egyébként övvizsgával zártuk, három top versenyzőnk, akik évközben a versenyzés miatt viszonylag kevesebb tudnak foglalkozni a tradíciós munkával, ő számukra adtunk lehetőséget, hogy számot adjanak a tudásukról. Vörös Boton Lilőövre, Péter Panna az első barnövre, és Gál Dániel a második barnövre tett sikeres vizsgát. A tábor a szakmai szintlépés mellett a közösség összekovácsolását is erősítette, hogy már említettem. Rengeteg kötött és kötetlen programunk volt, ami kivételes lehetőséget adott arra, hogy a csapat kohézió erősödjön. A top versenyzőinknek most 3 hét pihenő jön, de akik a kimondottan tradicionális karatét kedvelik, azok számára lesz egy Gyoma Endrődi edzőtábor, ahova vasárnap fogunk indulni, és egy hetet fogunk eltölteni. Itt két japán instruktor és egy angol mester fogja tartani az edzéseket. Mi Bátaszékről 19-en fogunk részt venni. Itt is lesz egyébként lehetőség övvizsgára. Reméljük, hogy a tábor végén egy fekete övessel gazdagabb lesz a bátaszéki városi sportkör.
6: Szerdán sok felé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Szekszárdon szerdán hajnalban 20, napközben 31 fok várható, a délelőtt eső is valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
0: Szép napot kívánok Önöknek, a híreket követően ismét zenékkel folytatjuk, hogyha éppen ebédszünetet tartanak, vagy még javában dolgoznak, remélem, hogy a következő dalok egy kis kikapcsolódást jelentenek.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy hétvégi programmal érkezem. Július 17-én és 18-án ismét benépesül a Nagydorogi iskolaudvar, hiszen érkezik a Nagydorogi falunap. Két napon el színes programokkal, koncertekkel, családi kikapcsolódással és közösségi élményekkel várják a látogatókat. Pénteken 18 órától Kalap Jakab műsora nyitja a színpadi programokat, ezt követő a Dreams zenekar fellépése, majd este a Delta koncertje, a napot DJ Banyász diszkója zárja. Szombaton már reggeltől sport és közösségi programok várják az érdeklődőket. Lesz labdarúgó torna, főzőverseny, katonai akadálypálya, gyermek és tánc műsorok, harmonika szó, habparti, este pedig a TLG Akusztik és a Blues Travel Band koncertje hangolja a közönséget a Bikini nagy koncertre. Az estét hajnalig tartó bál zárja majd. A rendezvény ideje alatt Vidán Park, Légvár, körhinta, arcfestés és még számos meglepetés várja a legkisebbeket is. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Egy kellemes nyári programot szeretnék most hallgatói figyelmébe ajánlani. Július 24-én és 25-én ismét közösségi élményekkel, családi programokkal és remek koncertekkel vár mindenkit a Madocsai Falunap. Pénteken már délutántól változatos gyermekprogramok, Hungarikum játszótér, habparti, arcfestés, óriás buborék és RC kamionozás várja a családokat. A színpadon kalapjakab, majd a gesztenye akusztik gondoskodik a jó hangulatról, emellett kiállítás megnyitói színesíti a napot. Szombaton reggel halászléfűző versennyel kezdődik a program, délután pedig a polgármesteri köszöntőt követően kulturális műsorok, néptánc bemutatók és koncertek várják a közönséget. Este Dr. Béres koncertje után tombol a sorsolás és hajnalig tartó bál zárja a falunapot. A hétvége során lovaskocsikázás, katonai és rendőrségi bemutatók, tűzoltóautó, gyermekprogramok és számos további kísérő program gondoskodik arról, hogy minden korosztály jól érezze magát. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV

0: Svédasztalosnak lenni jó?
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóban mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám.
7: A 2000-es évek elején a Sugar Babes az egyik legnépszerűbb brit lányegyüttesnek számított. Több sikeres albumot és számos slágert tudhatnak maguk mögött, dalaik pedig ma is gyakran felcsendülnek a rádióban. Most tőlük hallgatunk meg egy igazi kedvencet.
6: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antré!

0: számok kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión. Trit hamarosan 13 óra, mint az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Jönnek mindjárt a hírek, aztán pedig Fekete Dáviddal rádiózhatom majd tovább. Én kellemes délutánt, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Olcsóbb lett az augusztus 20-ai rendezvény. Minden tizedik megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban a VB miatt. Ma folytatódik a változóan felhős idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából. Egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posvei Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látvány elemeket sem, fogalmazott Pósfai Gábor. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, ez nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a gyermekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor. A jelentés szerint Európában a fiatalok napi 4-6 órát törtenek képernyő előtt, csak nem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Minden tizedik megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától.
2: Rádió Andrét időjárás.
6: Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, szivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt időnként élénk lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
7: Szuper szerda délután itt az Antriton, hétköznapi válaszságunk van, tudom, de majd a legjobb dalok segítenek nekünk, és mind az is, ha belegondolunk, valójában a roppant szerencsések vagyunk. Kezdjük is ezzel, get lucky!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: ez a Rádió Antrit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma július 15-e van, úgyhogy lássuk meg gyorsan. Milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz? Először is sok boldogságot ma Henriknek és Rolandnak, hiszen nekik van a nevük napja. Aztán lássuk a mai nap szülötteit. Hát olyan neves emberek születtek ma, mint Forest Whitaker, Oscar-díjas amerikai színész, producer, rendező, vagy Liptai Claudia, magyar színésznő, műsorvezető, illetve Diane Kruger, német manöken színésznő. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumot gyorsan, frissen. 1099-be ugrunk vissza, amikor az első keresztes háborúban a keresztény seregek bevették Jeruzsálemet. Aztán 700 évet ugrunk előre, mert hogy akkor megtalálták a Rosetti követ, amely az egyiptomi hieroglifák megfejtésének alapjául szolgált. 1846-ban Pest és Vác között megnyílt az első magyarországi vasútvonal, és ez a mai nap 2000 óta a bíróságok napja hazánkban. Nagyjából ennyit a múltról, hát a folytatásról meg tudja jól, hogy mi következik. Nyilvánvalóan a ma kedvencei és a tegnap slágerek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Már megint egy hétfőked?
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Az információk után ismét a zené a főszerep. Egy brit reggae előadó sikere csendül most fel. Ő CJ Lewis és a Sweets for My Sweet.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antri, itt egy óránk már el is röppent, hiszen nagyon-nagyon pörög az idő, hogyha jó társaságban van az ember. Hát a folytatásban sem lassítunk, a remek dalok mellett meglessük majd az utakat is, és ahogy ezt tudja jól, hogy szoktam mondani, jönnek a hírek, aztán pedig az útinfó, számítok erre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MT-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad, a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelentkeznek. Ennek meg ismertette a Duna House. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfia átalakulásáról szóló jelentésben az Európai Bizottság kedden. A gondozásra, lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében, írták. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: És akkor itt is vagyunk az útinfókkal, lássuk, csak útkarbantartási munkák miatt lezárták a leállósávot és egy forgalmi sávot az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán a 174-es és a 176-os kilométer között, ott erre érdemes figyelni. Maradva az M6-oson aszfaltoznak a 154-es és a 161-es kilométerek között az országhatár felé vezető oldalon, itt is a leállósáv és egy forgalmi sáv érintett, ez nagyjából Sárpilis magasságában van, ahogy azt többször átbeszéltük már. Aztán Kasszának az 55-ösön Pörbölye és Baja között, ott útszűkületet okozhatnak a munkagépek, aztán szintén Kasszának az 5603-as Bátaszék-Bonyhár összekötő út 1-es és 21-es kilométerek között. Aztán nézzük, csak van még munka, bőven egyébként meglepő. Árokpatka és szegélyrendezés zajlik a 65-29-es Majos összekötő úton, ott félpályás lezárásba lehet belefutni, illetve útkarbantartási munkákat végeznek, megint csak az autópályán, ezt most veszem észre, a 123-as és a 141-es kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a leállósávot. Ott is akkor erre is érdemes odafigyelni. Aztán, hogyha a térképre közelítek, akkor azt látom, hogy itt Szekszárdon igazából elméletileg annyira nem durva a helyzet. A Sport utcában van valami kis torlódás, ott át lassú haladásra kell készülni. Ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya mindenfelé. Ettől függetlenül vezessen óvatosan, körültekintően a szabályokat betartva. Jó utat kívánunk! Szuper szert a délután ismét itt az Antriton, Fekete Dávid vagyok. Az útinfó után újra dalolászunk, bár most ismét feltörekvőben van a rap-rock fúzió. A 90-es években volt igazán a csúcson, és ebben a most következő banda is közreműködött. Crazy Town, Butterfly.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez a Rádió Antrit, nézzük meg, hogy milyen időjárásban lesz ma részünk. Már most 30, hát nem már most, hanem most 33 fok van, és hát majd valamicskét hűvösebb lesz, éjszakára 22 fokot jósolnak, úgyhogy ki lehet majd nyitni az ablakot, egy kicsit szellőztetni, az biztos jót tesz majd. Hát felhő az talán van az égen, talán nincs, meg talán lesz, talán nem lesz, ez nem lehet állást foglalni ebben a kérdésben, de igen, 33 fok van, meleg van, éget a nap, úgyhogy valahogy ki kell bírni, például a legjobb dalokkal, amikkel folytatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak, az információk után újra zenélünk. A skót politikai aktivista és filantróp Annie Lennox érkezik, no nem felszólalni, hanem énekelni, mert hogy azt is csinálta korábban, Walking on Broken Glass itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Pörögnek a makedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanok egyet, átadom a helyem Jolinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig giga megasztárok passzolják majd egymás között a mikrofont, úgyhogy nem akar lemaradni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Rendkívüli közgyűlés Szekszárdon. Európa bajnoki címvédése készül Filutás Viktor. Hajnalban 20 fok alatti, napközben 30 fok feletti hőmérséklet várható. Jó napot kívánok, Jannel Jöli vagyok. 2026. július 15-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát. Elmondta az idős embernek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. Elmondta azt is, hogy a banki alkalmazottak közül valaki szintén benne lehet a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében. A második telefonáló egy másik rendőrnő elkérte az e-mail címét és küldött egy titoktartási nyilatkozatot. A hivatalos eljárás látszatát keltve érte el, hogy a sértett ne mondjon el semmit a banki alkalmazottnak, ha megy utalni. A színlelt hivatalos eljárással átvert asszony elment a pénzintézetbe és a rendőrnő által megadott biztonságos számlára elutalta 2 millió 470 ezer forintját. Amikor gyanakozni kezdett, sajnos már későn volt. Munkába álltak a napokban rendőri esküdtet, 10 hónapos képzésben végzett egyenruhások. Dr. Habricsek Nikoletta, Tolna vármegye főkapitánya, Tau Kerné dr. Pusztai Erika gazdasági, Szabó Zoltán bűnügyi és dr. Tumri Gábor rendészeti rendőr főkapitány helyettes fogadta július 14-én Szekszárdon a főkapitányságon a frissen végzett tiszt helyetteseket. A 6 fiatal egyenruhás a vármegye rendőrkapitányságainak állományában kezdte meg a hivatásos szolgálatot a napokban. A főkapitány asszony köszöntéjében arra kérte az ifjú tiszt helyetteseket, hogy szeressék választott hivatásukat, amely nem munka, hanem szolgálat. Ezután következnek a szolgálattal teli hétköznapok, amelyhez mind a 4 vezető sok szakmai sikert és elszántságot kívánt a frissen esküdtett kollégáknak, akik mindannyian egy emléklapot vehettek át főkapitányasszonytól. Június 14-én kedden rendkívüli közgyűlést tartott Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, ahol a rész tulajdonában lévő Balatonszepezdi gyermektábort érintő kérdésben is született döntés. A részletekről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere számol be.
7: Többször tárgyaltuk, meg fogjuk a jövőben is a Szekszárd önkormányzatának tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gyermektáborokkal kapcsolatos jövőbeni elképzeléseinket előhozni. Itt most a mai ülésen a Balatonszepezdi gyermektábor jövőbeni hasznosításával kapcsolatban volt egy előterjesztés. Itt tudni kell azt, hogy Szekszárd városa nagyjából olyan kétharmadban, olyan 67%-ban tulajdonos ebben a sok évtizeddel ezelőtt épült gyermektáborban. Van még 4 más település, akinek még van kisebb résztulajdona. A mai közülésen egy olyan döntés született, hogy megkeressük ezeket a társ önkormányzatokat, hogy ők is közgyűlésen döntsenek arról, hogy kívánják-e esetleg ezt az ingatlant értékesíteni. Amennyiben itt egyhangú pozitív vélemény lesz, úgy október 31-ig a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., amely üzemelteti ugye ezt a tábort is, készít egy hasznosítási tervet, ebben többféle koncepció lehet, akár ennek a tábornak az értékesítése, vagy valamilyen átalakítása is szóba jöhet, de egyértelműen, ahogy az előteresztésben is szerepelt, az látható, hogy ugye nem csak ennek, ugye beszéltünk itt a Dombori táborról, Sötétvölgyi táborról is, ennek a tábornak is az elmúlt évtizedekben való nagy mértékű elhanyagoltsága ahhoz vezetett, hogy sok százmillió forintot kellene ahhoz az önkormányzatoknak, az összes tulajdonosnak ahhoz biztosítani, hogy ez egyáltalán olyan állapotba kerüljön, amely miatt turisztikai szolgáltatásra alkalmas, ugye elvesztette már az engedélyét is, a legalacsonyabb minősítésnek sem felel már meg az elhanyagolt állapot miatt, tehát ugye ez egy igen nagy mértékű beruházást igényelne. Másrészt azért azzal is a Vagyonkezelő Kft. Igen konkrét adatokat bemutatott, hogy bizony az elmúlt években ennek a tábornak a látogatottsága, hát pont az említett okok miatt szinte nulla, tehát ez minden évben egy nagy arányú kiadással jár, nemhogy bevétellel nem járna. Ennek van még olyan oka is, hogy a szomszédságában lévő Zánkai Erzsébet tábor jóval alacsonyabb költséggel, jóval magasabb komfortfokozattal sokkal vonzóbb lehetőséget nyújt arra a Balatonnál táborozni vagy üdülni kívánó gyermekek számára, tehát ezzel teljesen piacképtelenek vagyunk, de vissza fogjuk hozni, tehát most nem a tábor értékesítéséről döntöttünk, hanem arról, hogy a többi önkormányzattal egy közös döntéssel újra ennek a hasznosítását meg fogjuk majd tárgyalni.
6: Két napi rendben tárgyalták a szekszárdi távfőszolgáltató felújításával kapcsolatos módosításokat, a részletekről Máté Péter, alpolgármester beszél.
8: Közgyűlésen tárgyaltuk a távfőszolgáltatónak kettő napi rendjét, a kettő napi rend gyakorlatilag egy és ugyanaz az ügy. A távfőszolgáltató egy 1,5 milliárd forintos pályázattal felújítja a városban levő csővezetékeket nagy részét, és ehhez egy tervezés tartozik, ezt nem lehet csak úgy kicserélni a csöveket tervek nélkül. Ennek a tervezésnek a bekerülési költségét sikerült a beszerzési értékhatár alá vinni, tehát nem kell közbeszerzés, hanem elég a beszerzés. És a két napi rendből egyikben módosítottuk a beszerzési tervet, a másikben pedig jóvá hagytuk a szerződést, amit meg tud kötni így már a ügyvezető. Arti Vandrásné jogazda módjára megint csak jól gondoskodott a cégről, és jól kufárkodott a rábízott vagyonnak. Először úgy tűnt, hogy közbeszerzést kell lefolytatni, ezért betett a közbeszerzési tervébe, majd miután különféle árajánlatokat bekért, fölvett a kapcsolatot a tervezőkkel, így megbizonyított arról, hogy elég a beszerzési értékhatár, és így már egy más beszerzési eljárásban tudta ezt megvalósítani. Sokkal gyorsabb, egyszerűbb. Ez a lényeg, hogy egyszerűbb, tehát nem nincsenek olyan hosszú kivárási idők, és előbb jutunk a tervekhez.
6: Július 18-19-én az olaszországi Pordenone ad otthont a 2026-os Derni Stéher Európa bajnokságnak, ahol a szekszárdi kerékpáros ese versenyzője, a sportág egyik legmeghatározóbb magyar versenyzője, Filutás Viktor áll rajthoz. Ha a Magyarországon Stéher versenyről esik szó, Filutás Viktor neve megkerülhetetlen. A kiváló kerékpáros 2025-ben történelmet írt, amikor a németországi Erfurtban megrendezett Európa bajnokságon magabiztos versenyzéssel győzedelmeskedett. A Stéher a pályakerékpározás egyik legkülönlegesebb és legnagyobb technikai tudást igénylő versenyszáma. A versenyzők speciális motorvezető mögött mindössze néhány centiméteres távolság van, bőven 70 km/h felett haladnak. A sikerhez nem csak kiváló erőlétre, hanem rendkívüli koncentrációra, taktikai érzékre és tökéletes összhangra is szükség van a motorvezetővel. Filutás Viktor pályafutása során számos kiemelkedő eredményt ért el. Kétszeres magyarországúti bajnok, többszörös magyar pályabajnok és 2025 óta a Stéher szakág Európa bajnoka. 2026 elején csatlakozott a szekszárdi kerékpáros eséhez, ahol elsődleges célként az Európa bajnoki cím megvédését és további nemzetközi sikerek elérését tűzte ki célul. A címvédéshez vezető út idén is bíztató eredményeket hozott. A szezon során Filutás több rangos németországi Stéher versenyen is győzelmet aratott, többek között Singenben és Heidenau-ban, bizonyítva, hogy kiváló formában várja a kontinens viadalt. A július 18-19-én megrendezésre kerülő Pordenonei Európa-bajnokságon Európa legjobb derni és Stéher versenyen. versenyzői mérik összetudásukat. A szexádi kerékpáros versenyzőjeként Filutás Viktor ismét a magyar színeket képviseli, célja pedig egyértelmű, megvédeni a 2025-ben megszerzett Európa-bajnoki címet. A magyar kerékpársport szurkolói joggal bízhatnak benne, hogy a Stéher szakág egyik legnagyobb hazai alakja ismét maradandót alkot Olaszországban. Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge, mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Szekszárdon hajnalban 20 fok alatti, napközben 31 fok körüli hőmérséklet várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok, és csatlakozik hozzánk Patrick Hernandez is, ráadásul a francia előadó a giga sikerét mutatja be. Born to be alive!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és érkezett hozzánk egy közlemény a belügyminisztériumtól, úgyhogy nézzük meg, hogy mi is szerepel ebben, leginkább az, hogy felhívják a lakosság figyelmét, hogy idén augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított, még könyvformátumú, határidő nélküli, ezáltal pedig jelenleg is érvényes a személy azonosító igazolványok. Ez nem mostani hír, most arra hívják fel a figyelmet, hogy hát az érintettek többsége idős, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról, mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, a családtagok és hozzátartozók segítsége kiemelten fontos. Arra kérik a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyazonosító igazolványát, amennyiben az érintett még régi könyvformátumú igazolványa rendelkezik, hát mielőbb kezdeményezze annak cseréjét. Egyébként a 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Úgyhogy tessék ezt tenni, ellenőrizze idős hozzátartozói igazolványát, amíg pedig így tesz, addig hát nyilvánvalóan pörögnek tovább a legnagyobb slágerek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: városnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Alapfritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel robogunk tovább, most már ismét a zenék veszik át a stafétát tőlünk. A 2008-as a brit X-Faktor győztesét látjuk vendégül, Alexandra Burke, All Night Long.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

esti rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Andrit, mindjárt 4, még 2 óránk van együtt itt. Nyomjuk meg még azt is, főleg, hogy pillanatokon belül jár a meló, és jöhet a jól megérdemelt pihenés, vagy épp az ereszdel a hajam, ahogy gondolja, az biztos, hogy mindenhez van megfelelő dalunk, úgyhogy akár így dönt, akár úgy, velünk, nálunk, jó helyen van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépésztechnikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
7: Játék?
6: Igen!
7: Tánc?
6: Igen!
7: Közös kaland a gyerekekkel?
6: Igen, igen, igen!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Szakeletbe álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei. Stagnál a pollen helyzet. Csütörtökön a felhők mellett országszerte kisüt a nap, és köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően 2 biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalom irányítást és az utas tájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. Stagnál a pollen helyzet. A pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hás, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak pollenje, a kültéri allergén gombák spóra száma magas szintet érhet el. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség.
2: Rádió Andrit időjárás.
9: Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: És vége már a melónak, de az Antrit továbbra is szól a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem. Még mindig Fekete Dávid vagyok, most már mehet a zúzás. Alien and Farm, Smooth Criminal.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Ez a Rádió Andrit, fél öt is elmúlt már, úgyhogy nyilván megindult a forgalom hazafelé a munka után, úgyhogy nézzünk rá még egyszer, hogy mi is a helyzet. Hát továbbra is, ahogyan tegnap, úgy az északi körforgalomnál az elkerülőn van egy kisebb dugó, ezt érdemes azért belekalkulálni, hogyha arrafelé tervez közlekedni. Emellett nyilvánvalóan Csatárnál kell lassabb haladásra számítani, illetve a buszpályaudvar környékén is, gondolom én, a lámpák megfogták egy picikét a forgalmat, ezen túl pedig a Szent István tér, hát meg ott a kórház környéke is egy picikét elítetnek tűnik, úgyhogy ezeken a szakaszokon ezzel kalkulálni kell, mármint hogy lassabban tud majd haladni. Aztán nézzük az állandónak tűnő építkezéseket, munkálatokat. Az M6-os autópályán továbbra is lezárták a leállósávot és egy forgalmi sávot a 174-es és a 176-os kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon útkarbantartási munkák miatt, és a Sárpilis magasságában maradva az M6-oson aszfaltoznak a 154-es és a 161-es kilométerek között az ország határ felé vezető oldalon a leállósáv és egy forgalmi sáv érintett. Ezen túl elméletileg már nem kaszálnak, úgyhogy munkagépekkel nem találkozik majd, de attól függetlenül vezessek körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva. Jó utazást és jó rádiózást!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit a makedvenceivel és a tegnap slágereivel. Néha egyszerűen nincs mit mondani, és néha nem is kell külön mondani semmit. Hagyjuk hát, hogy a dalok beszélnek magukért. Shadow on the Wall.
1: Vissza a zenéhez, a makedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Újabb óra végéhez értünk, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt, amit együtt tölthetünk, aggodalomra azonban semmi ok, hiszen tartunk egy rövid Antrit Training Zone Special Session Faragó Zsolttal. Most azt a kérdést járjuk majd körbe, hogy mégis ki mondja meg, hogy milyen a jó testalkat. Vélemények jöhetnek telefonon a 74 444 444-en, illetve kommentben a Facebookon is, de elő még a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: Magasnak lenni jó?
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat, életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartató alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg nyugat Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett az agrárminiszternek, aki a kamara törvényes működésének helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az országgyűlésnek. Az új választási szabályokat várhatóan szeptember 1-ig alkotják meg. A kamarai biztos a feladatait az új választási szabályok értelmében lebonyolított eredményes országos tisztségviselő választás lezárultát követő 8. napig, de legkésőbb december 31-ig látja el. Minden 10. megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: Ez a Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, ma meg velem. Még mindig Fekete Dávid vagyok, utolsó óránkhoz értünk, megnyomjuk ezt is. Érkezik Jennifer Page, Soul a Crush.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: ez a Rádió Antri, Toma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és hát akkor kezdjük meg az Antrit Training Zóna. Hát ez special mondhatjuk így, hiszen itt ül már velem szemben Faragó Zsolt, köszöntelek.
1: Sziasztok, üdvözölek Dávid, ez itt az Antrit Training Zóna. Ma egy olyan érdekes témáról fogunk beszélgetni, ami valószínűleg mindenki elgondolkodott már. Ki mondja meg, hogy mi a normális testalkat, mikor mondjuk valakire, hogy jó formában van?
0: Na mikor?
1: Hát biztos mindenkinek van véleménye, gondolom, hogy vannak a nők a férfiak a nőkről, az idősebbek, a fiatalok, a sportolók, a nem sportolók, stb. Tehát biztos mindenkinek megvan a véleménye, nagyon kíváncsi lennék, hogy a hallgatók szerint tulajdonképpen honnan kezdődik az, hogy valakinek jó alakja van, vagy jó formában van, vagy azt tudom mondani, hogy ránézik, és azt mondom, sportol.
0: Uh-huh. Egy időben nem is olyan régen elterjedt ez az aputest dolog, hogy állítólag divat lett az aputest, ott is kérdés már, hogy mi számít aputestnek, és mi számít már nem annak.
1: Igen, írtak a hallgatók is, van egy kedvencem, ahol Tündi írta, hogy nem baj, ha izmos, és van egy kicsi pocakja, legalább látszik, hogy jól van tartva.
0: Nagyon jó, igen.
1: Igen,
0: hát egyébként ez is benne. Van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy hát ő azért is nem foglalkozik azzal, hogy kicsit molettebb, mert legalább látják, hogy van pénz hajára.
1: Igen, erről én is hallottam, hogy a tehetőséget jelképezi a nagy pocak, de és a Buddha szobornak sincs kicsi pocakja, tehát hozzáteszem, hogy ott is, de igen, többféle vélemény van. Nyilvánvalóan, mint például írt a Zsófi, hogy többnyire a férfiaknak izmos lába van, ahhoz nem baj, ha van egy kis pocak, de legalább látszódjon, hogy a karja is erősek, hogyha fel kell kapjon. Nyilvánvalóan ez a megközelítés sem rossz, bár halkan megjegyzem, hogy vagyunk egy páran, genetikailag főleg én is, akik nincsenek ilyen izmos lábbal megáldva. És hát ilyet is láttunk sokan, hogy én egy nagyon régi balesetből kifolyólag nem tudom terhelni a lábaimat, amennyire lehet próbálom terhelni, de sajnos jellemző ez, hogy a konditermekben a férfiak nem is fordítanak akkora figyelmet a lábra. Az is tény, hogy legtöbb jól megtermelt, izmosabb vagy nagyobb testalkatú férfiaknak száraz izmos a lába, hát cipelni kell azt a plusz súlyt is, meg többnyire akik fizikai munkát végeznek, de ennek ellenére van, akinek nem, és sajnos nem foglalkoznak eleget a láb munkával. Hát, pedig talán az a testrész, amit a legkönnyebb mozgatni és erősíteni egy kicsit.
0: Hát állandó poénkodás is ez a lábnap, ugye, hogy hát lábnap van, jó, akkor mi legyen? Hát mondjuk akkor nem is tudom, válgép.
1: Igen, ez is egy jó megoldás. Hát vagyon ugyanazt látja egy nő, mint egy férfi, és hát nagyon kíváncsi vagyok, és írják meg a véleményüket a hallgatók. Egyetlen mondat is elég, hogy egy férfinak mi az ideális testalkat, és egy nőnek mi az ideális testalkat. Uh-huh. Itt nincs jó vagy rossz válasz, itt csak egy őszinte válasz van, vagy egy vélemény, hogy kinek hol kezdődik ez a megközelítés. Egyébként szerinted Cameron Diaz fiatalon, vagy most néz ki jobban?
0: Ő fiatalon.
1: Hát ott szerintem meg most, úgyhogy már egy stúdióban két különböző vélemény, képzeld el, kint mennyi különböző vélemény lenne. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy mit gondolnak az emberek, hiszen hogyha már mi itt két különböző dolgot gondolunk egy hölgyről, akkor elképzelhető, hogy másnak is van véleménye. Ami nagyon érdekes dolog még, hogy a közösségi média sokszor olyan testeket mutat be, amely nem átlagosak, ettől még lehetnek szépek, tehát nem mondom nem, de nem átlagosak. Nagyon sok a filter jobbnál jobb technikai lehetőség miatt legtöbbször nem is a valóságot tükrözik, mégis a legtöbb ember ezt veszi alapul, és ez alapján alakul ki benne egy önértékelés és egy olyan önkép, amihez megpróbál majd azonosulni. És ez személy véleményem szerint ez egy nagyon rossz dolog.
0: Igen, ez nagyon-nagyon káros dolog.
1: Főleg a fiataloknál igen. Látom azt, hogy elkezdenek követni egy olyan képet, vagy egy olyan trendi öltözködést, ami nem feltétlenül előnyös neki, vagy megpróbál korán olyan nőhöz hasonlítani, és már jönnek a nagy legyezők, tudod, a szempillanéktől, megkérdeztem egy-kettőt, hogy nem kap húzatot a szemed, mert olyan nagyokat pislogzol ekkora szempillákkal, és akkor az a festék, azok a filterek, és akkor a különböző pózok, és hát nyilvánvalóan ez eléggé félreérthető egy olyan lelkületű fiatalnak, aki mondjuk azt gondolja kamaszkorában, hogy ő mégse a legszebbek közé tartozik, vagy a legjobb formák közé tartozik.
0: Na hát beszéljünk erről a 74-444-444-en, ott lehet hívni bennünket, kíváncsiak vagyunk a véleményére, illetve a Facebookon is várjuk a kommenteket, üzeneteket ehhez a témához.
2: Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: Ez a Rádió Antrit, folytatjuk az Antrit Training Zónát Faragó Zsolttal. Ma a mai témánk az, hogy ki mondja meg, mi a normális testalkat. Beszéltünk itt az imént arról, hogy például hát milyen hamis testképekkel találkozhat egy fiatal adott esetben a közösségi médiában, és valamelyik Antrit reggelben beszélgettünk arról, hogy van egy budapesti bolt, azt hiszem, hogy virágbolt, ahova poénosan kirakták, hogy férfiak ne menjenek be mesztelen felső testtel, kivéve, ha nem tudom én, ők Channing Tatum, vagy Tom Hardy, vagy Jason Momoa, vagy Dwayne Johnson, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy a másik, azt akarom mondani, hogy nem csak a nőknél van ez, vagy lányoknál, hanem a férfiaknál, fiúknál is ugyanúgy megvan ez.
1: Igen, megosztó lehet, és gondolom, hogy azért a kommentek is olyanok voltak, hogy jelezték mindkét oldalról, hogy kinek hogy tetszik ez. Hát igen, ez egy kényes téma, szóljak vagy ne szóljak. És például, hogyha szóljak, akkor hogy szóljak? Dávid, te szólnál nekem, hogyha úgy látnád, hogy...
0: Nem tud érdekelni, hogy őszinte legyek.
1: Ez jó. Nem az a kérdés, hogy szóljak-e igazából, hanem az, hogy miért akarunk szólni. Tehát, hogyha azért szeretnék valakinek szólni, hogy lehurrogjam és megszégyenítsem, vagy kellemetlen helyzetben, akkor inkább ne tegyük. Azért, mert féltjük az egészségét, vagy aggódok érte, akkor már ez egy egészen más helyzet. Ezek szerintem nagyon fontos különbség, hogy kinek hogy szólok. Például kérdés az, hogy mik azok a figyelmeztető mondatok, amivel mondjuk nem sértem meg, de mindenképpen szólok neki, vagy egy beszélgetésből esetleg egy olyan helyzet alakul ki, amire rákérdeztetek. Például, de nagyon meghisztál helyett, hogy vagy mostanában? Azt teszem észre, hogy mint a fáradtabb lennél, minden rendben van? Már is más az optikája. Vagy le kellene fogynod helyett? Ha egyszer úgy érzed, hogy szeretnél ezen változtatni, szívesen segítek, vagy elkísérlek sétálni, és igazából már is, mint ahogy mondtam, nem azt mondom az arcába, amit lehet, hogy ő nem vett észre, vagy ha észre is vett, akkor nem tudja, még nem készült föl, hogy elinduljon valamerre, hanem motiválom. Tehát, hogyha amit az imént mondtam, hogy le kellene fogynod, az ne az a válasz, amikor panaszkodik, hogy mostanában fáj a lábam, vagy fáj ez, fáj az, nehezen mozgok, de keveset alszok, mert nehéz, akkor nem azt vágom, hogy fogyjál le.
0: Igen, diétázni kéne.
1: Igen, hanem, figyelj ezt, elkezded, én támogatlak benne, segítek, mert tényleg valahol jól látod ez a megoldás, és ugyanez a sovány embereknél is van, hogy azért oda lehet tolni neki, hogy de már megint csont és bőr vagy, hát ez tök jól esik, biztos, viszont a helyet lehet azt is mondani, hogy aggódom, érted, jól érzed magad, minden rendben van veled?
0: Eszel te rendesen?
1: Persze, vagy mostanában nagymama, ugye? Eszel gyerek rendesen, olyan vékony vagy. Jól laktam, mama, köszi, nem kérek többet. Na, jó, szedek még egy kicsit. Igen, tehát már is nem, tehát nem úgy közelítjük meg ezt a helyzetet. Nagyon fontos dolog, és szerintem úgy elvárható baráti körön belül is, hogyha valaki valamilyet észlel és látom, hogy nem várt, hogy beszéljünk róla, ne legyen ez olyan kínos helyzet, hogy például, hogy emberségesebben közelítjük meg azt a dolgot, vagy éppen partner leszek benne, mert lehet, hogy én még nem hisztam el, nem vagyok túlsúlyos, de én is jófele haladok, és látom, hogy a másik esetek barátom, ismerősöm, kollégám szenvedettől, vagy jeleztem már többször, akkor földolom neki, hogy figyelj, úgy néz ki, hogy mind a ketten egy kicsit elcsúsztunk, csináljuk együtt. Például valaki rövid idő alatt sokat hízik, vagy fogy, annak nagyon sokféle oka lehet. Lehet stressz, gyász, betegség, gyógyszerek, hormonális változások, ugye már elég sokat találkozok mostanában ilyet a szakmán során, élethelyzet, vagy egyszerűen megváltozott szokások. Ezért érdemes először érdeklődni, meghallgatni, nem pedig ítélkezni az emberek fölött. Ez talán itt egy jó tanács ebben, hogy a testünk mindig beszél hozzánk, a testünknek van jelző hatása. Például amit beszéltük is, hogy vélhetően szomjas vagy nem éhes, és akkor az emberek 70%-a lakosságnak Magyarországon összekever az éhségérzetet a szomjaságérzettel, és akkor gyorsan elkezd enni, pedig még mindig vízre kell lenne szüksége. Figyelnünk kell a jelző értékekre, és talán majd a következő adásra esetleg írhatnak a hallgatók, hogy figyelnek-e önmagukra, figyelik-e, és tudják-e, mik ezek a jelzések, egyáltalán fogják, és hogy szoktak reagálni rá, vagy reagálnak-e rá. Ha megírják a véleményüket, vagy ezzel kapcsolatos tapasztalatukat, akkor szívesen fogadom. amennyiben tudok, akkor segítek, és beszélünk is ezekről a jelző értékekről, amiket a testünk elég sűrűn ad hangot neki.
0: Na hát erről beszélünk majd akkor legközelebb, de most még van ebben a témában, úgy érzem, úgyhogy zenélünk, és folytatjuk. Maradjon velünk!

0: Ez a Rádió Antrit, folytatjuk az Antrit Training Zónát Faragó Zsolttal. Arról beszélgetünk, hogy ki mondja meg, mi a normális testlakat. Az előbb belementünk abba, hogy ha szólunk, akkor hogyan szóljunk, ugye mind a két esetben. És az az érdekes ebben a témában szerintem, hogy mindegy, hogy az ember vékony, vagy esetlegesen túlsúlyos, mert hogyha mondjuk kövér, akkor azért akkor azt mondják, hogy nincs önkontrollja, és zabál, mint a disznó. Ha meg valaki vékony, akkor meg nem tudom, beteg. Mindig benne van az, hogy bele lehet szólni, bele lehet kötni valamit.
1: Igen, és hát ez is lett volna a témánk, hogy mi határozza meg, hogy mi az, az amire azt mondjuk, hogy jól néz ki valaki, vagy jó megjelenésű, vagy éppen egészséges testalkatú. Nagyjából megvan szerintem az embereknek egy tiszta kép, tehát nyilván nem a kocka kigyúrt has, attól függetlenül, hogy ezt látjuk a reklámfalakon, vagy nem éppen az óriásira kidolgozott izomzatok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy véleményem szerint az atlétáknak van a legjobb formájuk. Tehát akár tornászik valaki, akár futó, vagy akár kerékpáros, triatlonos, mondjuk ő aztán minden formában, de mégis az az alkat, amikor egy hosszabb, dinamikusabb, nagyobb intervallumokban kell dolgozni a testnek, és akkor az valóban tényleg, és ezért említettem mindig, hogy jó a rendszeres sport, hogyha bent van az életünkben, hogy egy olyan rendszert építünk föl, amivel a testünk mindenkinek a testalkatához, hogy a genetikájához képest meg fogja mutatni, mi az ideális neki. Tehát lehet, hogy az egyik szemébe az egy kicsit erősnek tűnik, de az ő genetikai adottságaival, azzal a heti 2-3 alkalom sporttal és a vélhetően helyes táplálkozással, akkor ő jól tudja ezt a testet karbantartani, akkor kialakul az ő alkatához képest a legjobb forma. És én ezt mondanám igazán, hogy azért amennyire különbözőek vagyunk, annyira különböző az egészséges alkatunk, formánk is, de mindenki törekedjen arra, hogy megadjon mindent a testének, mert ez a mai világban nagyon sokat kérünk tőle, akár mentálisan, akár fizikailag terheljük magunkat. Mindig egy kiegyensúlyozottá tesz, hogyha van sport az életünkben, egy egészséges sport. Ez párosul a normális étkezéssel, amit beszéltünk, és ennek tudatában. Például, hogyha én otthon segíteni szeretnék a páromnak, és mondjuk egy gondoskodó, aggódó feleség vagyok, vagy éppen élettárs, és azt látom, és ahogy írta az egyik hallgató is, hogy hát a férjem az sajnos mindig este ér haza, és akkor eszik, de szegény egész nap dolgozik, ezért nagyon éhes. Tehát akkor ez nekem azt sugallja, hogy hát neki kimaradnak a fő étkezések, amivel igazán energikus tud lenni a munkahelyén, és akkor hát én miben tudok segíteni? Nem hagyom azt, hogy jól van, ezt megértem, hogy ez így van, hanem megpróbálok segíteni. Például oda teszem reggel egy pohár narancslevet, és azt mondom, drágám, idd meg ezt a narancslevet a kávéd előtt, és akkor legalább lesz benned valami, és itt van, csomagoltam neked szendvicset, és ezt meg próbáld megenni, amikor van még ebéd előtt. Ezek olyan apróságok, amivel ki tudom segíteni, mert valóban önmaga nem érzékeli, megpróbálja a legrosszabb kóddal megoldani, amikor ideje van enni, akkor eszik, de ezzel talán egyensúlyozottabbá, vagy egészségesebbé tudom tenni, és mennyivel energikusabb lesz.
0: Hát ide erre azt tudom mondani, hogy a késő esti zabálás a legjobb dolog a világon. Nekem az jött vele jobban.
1: Igen. És az összes elhízása csak szóval kezdődik. Persze megnyugszik az ember, este hazaér, és akkor tényleg elengedi a napi gondokat, akár a gyerekek is már lefeküdtek aludni, és akkor nekiállok nasizni, de higgyétek el, ez fejben dől el, tehát hogyha én ezt elkezdem a normális étkezés napközben, és este mégis nasizhatnékom van, mert megnyugszok egy kicsit, megvan, és ebből kitérhetünk egy másik adásra, megvan mindenkinek az a nasi alapanyag, ami talán nem hízlalja el, de mégis azt a rákcsálást, azt a megnyugvást, hogy én most tévét nézek és nasizok, akkor azt meg lehet találni, de ott is az van, hogy mértékkel és tartózkodással. Mint hogy az itt arra szokták mondani, és nem a tartózkodás az asztalat mérték a vödör, hanem tényleg észszerűen ezt össze kell rakni mindenkinek. Tudom, hogy nehéz, nagyon hosszú ideje hallgatom, hogy nehéz, de valóban mindenkinek személyre szabottan össze kell rakni, és hogyha egyedül nem megy, nincs elképzelés, kérjenek segítséget szakembertől, aki esetleg meg tudja mondani, milyen ételalapanyagokat kellene fogyasztani, vagy mi ez, amit megengedhet magának nasi szinten.
0: Van-e kihívásunk?
1: Hát a heti SMS kérdésem az, hogy volt-e már olyan, hogy valaki egyetlen mondatával pozitív irányba változtatta meg az életét? Vagy volt-e olyan mondat, ami soha nem felejt el a testsúlyoddal kapcsolatban? Vagy a testsúlyával kapcsolatban? Ez lehet negatív, lehet pozitív, de véleményem szerint nem a mérleg mutatja meg, hogy kik vagyunk, mert az nem arról fog szólni, hogy kövér vagy sohány, hanem arról, hogy hogyan beszélünk egymással, hogyan jelezzük egymásnak, hogyha esetleg egy kicsit elrugaszkodott valamelyik irányba a testsúlyunk, és hogy önmagunkért mit teszünk, hogy ez ne is legyen beszédtéma.
0: Na, ez azért remek zárszó volt. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: És akkor várunk vissza majd. No, hát akkor igen, ez volt, megbeszéltük, hogy ki is mondja meg, hogy mi az a normális testalkat. Zenélünk tovább.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Továbbra is az Antrét, utolsó fél óránkra kanyarodtunk, töltsük el ezt is együtt, remek dalokat hallgatva, egy pohár bor mellett, meg aztán már a késő estében nyúló beszélgetések is megkezdődhetnek, aláfesti mindezt, Harry Styles.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrét.

0: És közös utunk végéhez értünk ismét. Hát mozgalmas délután volt, remek dolgokat hallottunk, beszéltünk mindenféléről, és a végén még mozogtunk is egy picikét. Köszönöm, hogy itt volt, további jó rádiózást, meg jó pihenést is holnap egytől újra. Együtt, addig is, minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
6: Már megint egy hétfőked.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A fesztiválokon folytatódik a bőrrákszűrési program. A lakáspiac a megfizethetőség határához közelít. Csütörtökön a felhők mellett több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MTI-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad, a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelen ennek meg, ismertette a Duna House. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyajegy szűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV-t.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Leváltották a NAV két vezetőjét. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Leváltották a NAV két vezetőjét.

0: két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatali bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel, a két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfia átalakulásáról szóló jelentésben az Európai Bizottság kedden. A gondozásra, lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében, írták. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Rádió Andrit.
0: Ez a Rádió Andrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Stagnál a pollenhelyzet, szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Stagnál a pollenhelyzet. A pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma magas szintet érhet el. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utastájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A város vezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezek egy gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Szakeletbe álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei. Stagnál a pollen helyzet. Csütörtökön a felhők mellett országszerte kisüt a nap, és köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utastájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. Stagnál a pollen helyzet. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hás, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, a

0: fórum, a kenderfélék, a libatovfélék és az ernyős virágzatúak pollenje, a kültéri allergén gombák spóra száma magas szintet érhet el. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomás és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Andrit FM 101.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat, életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartató alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett az agrárminiszternek, aki a kamara törvényes működésének helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az országgyűlésnek. Az új választási szabályokat várhatóan szeptember 1-ig alkotják meg. A kamarai biztos a feladatait az új választási szabályok értelmében lebonyolított eredményes országos tisztségviselő választás lezárultát követő 8. napig, de legkésőbb december 31-ig látja. Minden 10. megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%

0: Erika elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A város A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A fesztiválokon folytatódik a bőrrákszűrési program. A lakáspiac a megfizethetőség határához közelít. Csütörtökön a felhők mellett több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MTI-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad, a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelentkeznek. Ennek meg ismertette a Duna House. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyajegy szűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NEBIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van Szexárd is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Andrit.
1: Olyan ő, hogy megáll,

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: Csábít egy éj, egy sejtelmes hátulás.